0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Fokozódik a hőség, másodfokú hőségriasztás lép életbe. Az állam alapítása és Szent István királyra emlékezik a világ magyarsága. 100 napos mérleget vont a kormányfő. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Az állam alapítása és államalapító Szent István királyra emlékezik augusztus 20-án az ország. A nemzeti ünnepen egész nap programokkal várják az érdeklődőket Budapesten és országszerte, valamint a határon túl is. Reggel 8 órakor a hagyományos zászlófelvonással kezdődnek a központi programok a budapesti Kossuth téren, ahol esküt tesznek az újonnan végzett honvédtiszt jelöltek. Ezután katonai légiparádét tartanak a Duna felett, a Lánchíd és a Margit híd közötti szakaszon. Napközben ingyenesen látogatható a Szent Korona az Országházban. A budapesti ünnepi programokat este 9 órakor audiovizuális show és 10 perces tűzijáték zárja. Augusztus 20-a nem csak a múlt, hanem a felelősség ünnepe is, amit örökül kaptunk és amit egyszer majd továbbadunk, mondta a miniszterelnök az ünnep előestéjén. Magyar Péter közösségi oldalára feltöltött videójában úgy fogalmazott, 100 nappal ezelőtt arra vállalkoztak, hogy felelős kormányzással szabad, működő és emberséges Magyarországot építenek. Olyat, amelyik képes a saját erejéből fordítani a sorsán, ahol az állam az emberekért dolgozik, ahol mindenki otthon érezheti magát. Állami és miniszteri díjakat adott át a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter augusztus 20-a alkalmából. A díjakkal a népművészet, a közművelődés, a muzeológia, a könyvtári és levéltári szakma, valamint a külhoni magyar közösségek szolgálatában végzett kiemelkedő munkát ismerik el. Tar Zoltán azt mondta, a magyar nép ez év tavaszán újra visszatalált Szent István, Széchenyi és Antal József útjára. A Tisza kormány első 100 napját értékelte a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, a több mint 100 teljesített vállalás között van az uniós 1000 milliárdok hazahozatala, a nemzeti vagyon visszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal létrehozása, az európai ügyészséghez csatlakozás, a rendeleti kormányzás megszüntetése és az állami propaganda leállítása. A kormányfő a vasút és bérlakásépítési program elindítása mellett beszélt a szociális intézkedésekről is, így a vényköteles gyógyszerek áfájának eltörléséről, vagy a 100 000 forintos iskola kezdési támogatásról. A Fidesz szerint kapkodás, az előző kabinet hibáztatása és be nem tartott ígéretek jellemzik a Tisza kormány első 100 napját. Az ellenzéki párt képviselőcsoportja utóbbiak között említette például a családi pótlék, az anyasági támogatás, a gyers és a gyet megduplázásának, valamint a szociális szektorban ígért 25%-os béremelésnek az elmaradását.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

ölelni bilincsben. Bezár a négy fal, nem vigasztal össze, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél, vagy bármi lesz végül, én miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés nélkül.

Felsekinek el nem nincs értelme, csak montrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Egyre nagyobb az esély arra, hogy a Paksi atomerőmű két működő turbináját a kritikus időszakban is sikerül üzemben tartani, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István szerint ebben fontos szerepe van az elsüllyesztett bárkáknak és a folyamatosan épülő fenékküszöbnek. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az elnöki feladat és hatásköröket ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes visszatér házelnöki feladataihoz, Hallerné Nagy Anikó pedig házelnök helyettesi posztjára. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg államfőnek Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Augusztus 20-a nem csak a múlt, hanem a felelősség ünnepe is, amit örökül kaptunk és amit egyszer majd továbbadunk, mondta a miniszterelnök az ünnepelő estéjén. Magyar Péter közösségi oldalára feltöltött videójában úgy fogalmazott, 100 nappal ezelőtt arra vállalkoztak, hogy felelős kormányzással szabad, működő és emberséges Magyarországot építenek. Olyat, amely képes a saját erejéből fordítani a sorsán, ahol az állam az emberekért dolgozik, ahol mindenki otthon érezheti magát. A kormányfő kiemelte, hogy a kormány minden magyar kormánya függetlenül a szavazatától, a lakóhelyétől vagy a korától. Ősszel tárgyalhatja az országgyűlés az Európai Ügyészséghez csatlakozáshoz szükséges jogszabálycsomagot. Az Igazságügyi Minisztérium tájékoztatása szerint első körben az alaptörvény módosítása, valamint az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásához szükséges módosítások kerülnek napirendre. Jövőre a büntetőeljárási és bűnügyi együttműködési szabályokat, a státusztörvényeket, valamint a társadalombiztosítási és munkajogi rendelkezéseket tárgyalnák. Már lehet jelentkezni az Érintők babasimogató programjába. A civil kezdeményezés a kórházban magukra hagyott és egyedül maradt babák simogatására és gondozására indult el. Azt szeretnék elérni, hogy 4500 képzett önkéntes kerüljön minden olyan kórházba, ahol szükség van segítségre. Itthon jelenleg több mint 300 kórházban hagyott babáról gondoskodnak az egészségügyi intézmények. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai augusztus 20-án az ünnepi programok miatt. A 2-es, 3-as és 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és sűrűbb lesz az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamos menetrendje is. Az ország minden tájára indulnak majd a hajnali órákig közlekedő mentesítő vonatok, buszok és hévek. Többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatar. A szél többfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Éjszaka 16-23, napközben 32-37 fok valószínű. A következő napokban visszatér a kánikula, másodfokú hőségriasztás lép életbe.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: mellette szól.
1: Rio FM.
0: Rio FM.
2: Hé, hey, ez épp az orrod előtt ment el, észre se vetted, vizsgáld meg a világot részletesebben, nem minden esetben válik valóra. Az álom jön, aztán megy, mint az évek, a spanokka kell a jó hatás. Tudod, elemem a káosz, meg a világ felforgatás a célhoz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Fokozódik a hőség, másodfokú hőségriasztás lép életbe. Az állam alapítása és Szent István királyra emlékezik a világ magyarsága. 100 napos mérleget vont a kormányfő. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Az állam alapítása és államalapító Szent István királyra emlékezik augusztus 20-án az ország. A nemzeti ünnepen egész nap programokkal várják az érdeklődőket Budapesten és országszerte, valamint a határon túl is. Reggel 8 órakor a hagyományos zászló felvonással kezdődnek a központi programok a budapesti Kossuth téren, ahol esküt tesznek az újonnan végzett honvéd tisztjelöltek. Ezután katonai légiparádét tartanak a Duna felett, a Lánchíd és a Margit híd közötti szakaszon. Napközben ingyenesen látogatható a Szent Korona az Országházban. A budapesti ünnepi programokat este 9 órakor audiovizuális show és 10 perces tűzijáték zárja. Augusztus 20-a nem csak a múlt, hanem a felelősség ünnepe is, amit örökül kaptunk és amit egyszer majd továbbadunk, mondta a miniszterelnök az ünnep előestéjén. Magyar Péter közösségi oldalára feltöltött videójában úgy fogalmazott, 100 nappal ezelőtt arra vállalkoztak, hogy felelős kormányzással szabad, működő és emberséges Magyarországot építenek. Olyat, amelyik képes a saját erejéből fordítani a sorsán, ahol az állam az emberekért dolgozik, ahol mindenki otthon érezheti magát. Állami és miniszteri díjakat adott át a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter augusztus 20-a alkalmából. A díjakkal a népművészet, a közművelődés, a muzeológia, a könyvtári és levéltári szakma, valamint a külhoni magyar közösségek szolgálatában végzett kiemelkedő munkát ismerik el. Tal Zoltán azt mondta, a magyar nép ez év tavaszán újra visszatalált Szent István, Széchenyi és Antal József útjára. A Tisza kormány első 100 napját értékelte a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, a több mint 100 teljesített vállalás között van az uniós 1000 milliárdok hazahozatala, a nemzeti vagyon visszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal létrehozása, az európai ügyészséghez csatlakozás, a rendeleti kormányzás megszüntetése és az állami propaganda leállítása. A kormányfő a vasút és bérlakásépítési program elindítása mellett beszélt a szociális intézkedésekről is, így a vényköteles gyógyszerek áfájának eltörléséről, vagy a 100 000 forintos iskola kezdési támogatásról. A Fidesz szerint kapkodás, az előző kabinet hibáztatása és be nem tartott ígéretek jellemzik a Tisza kormány első 100 napját. Az ellenzéki párt képviselőcsoportja utóbbiak között említette például a családi pótlék, az anyasági támogatás, a gyers és a gyet megduplázásának, valamint a szociális szektorban ígért 25%-os béremelésnek az elmaradását.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Hey. Mindenhol ott vagy a fejemben, a kávét, a teát, ahogy szeretted, ahogy fáztál a legnagyobb melegben. Mikor horkoltál, mindig csak nevettem, bár a takaród lehetnék egy percig még, érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék, utolsó vacsorán a fel.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A Trio FM hírei.
1: Ma van az államalapítás ünnepe. Forgalomkorlátozás lesz ma Budapest több pontján, napos idő lesz, elvétve zivatarokkal. Gábor Anikó vagyok, köszöntöm Önöket. Augusztus 20-a van, az államalapító Szent István király ünnepe. A budapesti Kossuth téren 8 órakor zászló felvonással kezdődik a nemzeti ünnep programja, majd esküt tesznek az újonnan végzett honvéd tisztjelöltek. Ezután katonai légiparádé lesz a Duna felett a Lánchíd és a Margit híd közötti szakaszon. Napközben a parlamentben ingyenesen látogatható a Szent Korona. Egész nap számos kulturális rendezvény várja látogatókat a fővárosban és országszerte. Este 9 órakor tűzi játék zárja az ünnepi eseményeket Budapesten. Nem kell lekapcsolni a Paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert az elvárt szint fölött marad a vízszint, jelentette be szerda este helyszíni bejelentkezésében Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az eddig felépült fenékküszöbnek köszönhetően 15 centit emelkedett a vízszint. Vasárnaptól ütemezetten elkezdik visszakapcsolni az atomerőmű maradék 6 turbináját, a 3 korábban leállított blokkot. Várhatóan jövő hét csütörtökön vagy pénteken már teljes 2000 megawattos teljesítménnyel üzemel majd a Paksi atomerőmű. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét államfőnek. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Ma lépnek hatályba a közneveléssel kapcsolatos törvények és kormányrendeletek módosításai. Ezek növelik az intézményvezetők jogkörét, a tantestületek szakmai autonómiáját, valamint helyreállítják a foglalkoztatottak kollektív jogait is. A törvény meghatározza a sztrájk idején még elégséges szolgáltatás körét is, és rendelkezik arról, hogy a köznevelésben foglalkoztatottak a sztrájk joggyakorlásával nem sérthetik a tanulók fejlődéshez és művelődéshez fűződő alapvető jogait. Változik a közlekedés augusztus 20-án a fővárosban. Több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásokra kell készülni. A délelőtti órákban a Dunapart közvetlen környezetét zárják le, a Lánchíd és a Margit híd között, délután pedig a Szentjobb körmenet útvonalán lesznek korlátozások a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzijáték miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. A BKK a belvárosban sűríti járatait.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Jó FM. Mellette szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
3: Ez volt a reklám.
4: Augusztus 20-a van, az államalapító Szent István király ünnepe. Budapesten a Kossuth téren 8 órakor zászló felvonással kezdődik a program, majd esküt tesznek az újonnan végzett honvéd tisztjelöltek. Ezután katonai légiparádé lesz a Duna felett. A bazilika előtt 18 órakor kezdődik a Szent Mise, majd megtartják a hagyományos Szent Jobb körmenetet. Este 9 órakor audiovizuális show Tűzi játék zárja az ünnepi eseményeket. Nem kell lekapcsolni a Paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert az elvárt szint fölött marad a vízszint, jelentette be szerda este helyszíni bejelentkezésében Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az eddig felépült fenékküszöbnek köszönhetően 15 centit emelkedett a vízszint. Vasárnaptól ütemezetten elkezdik visszakapcsolni az atomerőmű maradék 6 turbináját, a 3 korábban leállított blokkot. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét államfőnek. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Ma lépnek hatályba a közneveléssel kapcsolatos törvények és kormányrendeletek módosításai. Ezek növelik az intézményvezetők jogkörét, a tantestületek szakmai autonómiáját, valamint helyreállítják a foglalkoztatottak kollektív jogait is. A törvény meghatározza a sztrájk idején még elégséges szolgáltatás körét is, és rendelkezik arról, hogy a köznevelésben foglalkoztatottak a sztrájk jog gyakorlásával nem sérthetik a tanulók fejlődéshez és művelődéshez fűződő alapvető jogait. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai augusztus 20-án az ünnepi programok miatt. A 2-es, 3-as és 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és gyakrabban indulnak az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamosok is. Hajnalig az ország minden tájára indítanak mentesítő vonatokat, buszokat, hívszerelvényeket. A fővárosban ma több helyen forgalomkorlátozásra, lezárásra kell készülni. Délelőtt a Dunapart közvetlen környezetét zárják le a Lánchíd és a Margit híd között, délután pedig a körmenet útvonalán lesznek korlátozások a József Attila utca és a Bazilika környékén. A tűzi játék miatt este 7 órától a Margit híd és az Erzsébet híd között lezárják a hidakat, a rakpartokat és a környező utcákat. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, délután északon, északnyugaton beborul az ég, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megerősödik, napközben 32-37, késő este 26-33 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Szeretnék egy városi autót.
3: Igen?
2: Tudod, olyan modern, fiatalosat.
3: Igen, igen.
2: Elektromos, belefér?
3: Igen.
2: És legyen rajta napfénytető is. Légy szív.
3: Igen.
2: Tudsz valami jót?
3: Igen.
4: A Leapmotor T03-at. Kínai gyártmány, európai szerviz, mediterrán életérzés. Mindez csak 7.490.000 forintért. Na, Leapmotor?
2: Igen.
4: Te is igent fogsz mondani az elektromos autóra. Leapmotor. Lép szintet.
5: További részletek a Leap Motor Quality szolnoki, jászberényi és karcagi márka kereskedéseiben és a quality.hu-n.
6: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Trio FM.
7: Ez a Trio FM.
0: Trio FM. Mellette.

0: the Tool.
1: Hi, this is James Blunt.
2: You're beautiful. You're beautiful.
3: 97.7 Trio FM. Mellette szól. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: A pontos idő 8 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óraszalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
5: Augusztus 20-a van, az államalapító Szent István király ünnepe. Budapesten, a Kossuth téren ezekben a percekben vonják fel Magyarország nemzeti lobogóját, majd esküt tesznek az újonnan végzett honvéd tisztjelöltek. Ezután katonai légiparádé lesz a Duna felett. A bazilika előtt 18 órakor kezdődik a Szent Mise, majd megtartják a hagyományos Szent Jobb körmenetet. Este 9 órakor audiovizuális show, tűzi játék zárja az ünnepi eseményeket. Nem kell lekapcsolni a Paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert az elvárt szint fölött marad a vízszint, jelentette be szerda este helyszíni bejelentkezésében Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az eddig felépült fenékküszöbnek köszönhetően 15 centit emelkedett a vízszint. Vasárnaptól ütemezetten elkezdik visszakapcsolni az atomerőmű maradék 6 turbináját, a 3 korábban leállított blokkot. Ma lépnek hatályba a közneveléssel kapcsolatos törvények és kormányrendeletek módosításai. Ezek növelik az intézményvezetők jogkörét, a tantestületek szakmai autonómiáját, valamint helyreállítják a foglalkoztatottak kollektív jogait is. A törvény meghatározza a sztrájk idején még elégséges szolgáltatás körét is, és rendelkezik arról, hogy a köznevelésben foglalkoztatottak a sztrájk jog gyakorlásával nem sérthetik a tanulók fejlődéshez és művelődéshez fűződő alapvető jogait. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai augusztus 20-án az ünnepi programok miatt. A 2-es, 3-as és 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és gyakrabban indulnak az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamosok is. Hajnalig az ország minden tájára indítanak mentesítő vonatokat, buszokat, hívszerelvényeket. Ma lehet először megkóstolni a Szent István napi kenyeret és Magyarország tortáját a Magyar Ízek utcáján. A Várkert bazárban szombatig tartó rendezvény a hazai és határon túli gasztronómia sokszínű ízeit, hagyományait és értékeit mutatja be. Az idei program középpontjában a magyaros egytál ételek állnak. Mától ismét másodfokú hőségriasztás lépett életbe. Az intézkedés vasárnap éjfélig tart. Az országos tisztifőorvos felhívta a figyelmet arra, hogy a kánikula különösen megterheli a szervezetet, ezért mindenki igyon sok folyadékot és fényvédőkrémmel, szellős ruházattal védje bőrét az erős napsugárzástól. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, délután északon, északnyugaton beborul az ég, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megerősödik, napközben 32-37, késő este 26-33 fok várható.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A helyi közélet és kultúra színtere. Hallgassa a Trió Mozaikot minden hétvégén.
1: Dr. Béres!
2: My name is Victor, you can take a picture.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
3: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glett anyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
4: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Wow, wow, Wes. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat, és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
3: A szervezők sajnálattal értesítik a kedves érdeklődőket és a sportág szerelmeseit, hogy a 2026. augusztus 29-ére a Kossuth-Gyefre tervezett jászberényi fogadhajtó verseny technikai okok miatt sajnos elmarad, így a meghirdetett családi programok sem kerülnek megrendezésre. A rendezők ezúton is elnézést kérnek az okozott kellemetlenségért, és köszönik mindenki megértését.
2: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon, így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
4: Ez volt a reklám.
5: A Trio FM hírei.
6: Az államalapításra emlékezik ma a világ magyarsága. Szombatig várja a látogatókat a Magyar Ízek utcája. Napos idő lesz, elvétve zivatarokkal. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Augusztus 20-a van, az államalapító Szent István király ünnepe. A Kossuth téren katonai tiszteletadás mellett Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnökének jelenlétében vonták fel a nemzeti lobogót. Napközben a parlamentben ingyenesen látogatható a Szent Korona. A bazilika előtt 18 órakor kezdődik a Szent Mise, majd megtartják a hagyományos Szent Jobb körmenetet. Este 9 órától audiovizuális show, tűzijáték zár az ünnepi eseményeket. Tömeges légicsapást hajtottak végre az oroszok éjjel kijevi célpontok ellen. Legkevesebb 12 ember meghalt, több mint 30 megsebesült. Az ukrán fővárosban és környékén a hadipari vállalatok, raktárak és ipari létesítmények mellett lakóházak és középületek is megrongálódtak. Vitalij Klitschko kijevi polgármester holnapra gyásznapot hirdetett. Közben Ukrajna is folytatta a dróntámadásokat, az orosz légvédelem csaknem 250 szerkezetet lőtt le, többségüket még távol Moszkvától. Újabb drón csapódott be román területen, az ukrán folyami határ közelében. A szerkezet lakatlan területen ért földet, senki nem sérült meg, és jelentős kár sem keletkezett. Miután a radarok érzékelték a repülő célpontokat, ismét a spanyol légierő két Romániában légvédelmi szolgálatot teljesítő F-18-as vadászgépét riasztották. Meghosszabbított menetrenddel közlekednek a MÁV csoport és a BKK járatai augusztus 20-án az ünnepi programok miatt. A 2-es, 3-as és 4-es metró éjjel 2:30-ig jár, és gyakrabban indulnak az éjszakai buszok, valamint a 6-os villamosok is. Hajnalig az ország minden tájára indítanak mentesítő vonatokat, buszokat, hívszerelvényeket. Ma lehet először megkóstolni a Szent István napi kenyeret és Magyarország tortáját a Magyar Ízek utcáján. A Várkert bazárban szombatig tartó rendezvény a hazai és határon túli gasztronómia sokszínű ízeit, hagyományait és értékeit mutatja be. Az idei program középpontjában a magyaros egytál ételek állnak. Mától ismét másodfokú hőségriasztás lépett életbe. Az intézkedés vasárnap éjfélig tart. Az országos tiszti főorvos felhívta a figyelmet arra, hogy a kánikula különösen megterheli a szervezetet, ezért mindenki igyon sok folyadékot és fényvédőkrémmel, szellős ruházattal védje bőrét az erős napsugárzástól.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

97.7 Trio FM mellettet szól. Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak, 9 óra után, augusztus 20-a csütörtök van, Magyarország nemzeti ünnepe, az államalapítás és Szent István király emléknapja. Ma délután 3-ig természetesen az egész műsorunkat ehhez a naphoz igazítjuk, de nem ünnepi történelem órát tartok, majd ezt megígérhetem. Az első órában például kiderül, miért éppen augusztus 20-án ünnepeljük Szent Istvánt, miközben nem ezen a napon halt meg. Megnézzük azt is, tudjuk-e egyáltalán pontosan, mikor koronázták meg az első királyunkat, végül pedig végigkövetjük, hány különböző jelentése volt ennek a napnak az elmúlt évszázadokban. Üzenni a 0630 301 2277-es számon lehet SMS-ben vagy Viberen. Taylor Swift indítja az ünnepi műsort, jön a The Fate of Ophelia, én Zsupos Ági vagyok.

97.7 Trio FM mellettet szól. Ha Szent István augusztus 15-én halt meg 1038-ban, miért 5 nappal később ünnepeljük? A magyarázat több mint 900 évre visz vissza bennünket. István sírját 1083. augusztus 20-án nyitották fel Székesfehérváron, és ezen a napon emelték oltára a maradványait Szent László uralkodása alatt. Ez a korabeli gyakorlat szerint a szenti avatást jelentette, vagyis augusztus 20-a nem István születésének és nem is a halálának a napja, hanem ahhoz az eseményhez kötődik, ami után hivatalosan is szentként tisztelték. Innen ered a több mint 9 évszázados kapcsolat, amely Szent Istvánt és augusztus 20-át összeköti. Most pedig jöjjön egy dal, ami szinte kötelező egy ünnepi nyári délelőttön, a The Black Eyed Peas és az I Got a Feeling.

97.7 Trio FM mellettet szól. Egy egyszerűnek tűnő kérdés, mikor koronázták királyá Szent Istvánt? A válasz meglepően nem egyértelmű. Sokáig 1000 karácsonyát, vagyis december 25-ét tartották a legvalószínűbb időpontnak. Más történészi érvek 1001. január 1-ét vagy akár későbbi dátumot támogatnak. Abban viszont egyetértés van, hogy a koronázással Magyarország keresztény királyságként lépett be az európai államok közé. És még egy gyakori tévedés, nem bizonyítható, hogy István fején az a szent korona volt, amelyet ma az országházban láthatunk. Az első koronázási ékszer története ennél jóval bizonytalanabb. Jöjjön egy olyan hölgy, aki királynőnek is beillene, Lady Gaga és a The Dance.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Szeretnék egy városi autót.
3: Igen?
2: Tudod, olyan modern, fiatalosat.
3: Igen, igen.
2: Elektromos, belefér?
3: Igen.
2: És legyen rajta napfénytető is. Légy szív.
3: Igen.
2: Tudsz valami jót?
3: Igen.
4: A Leapmotor T03-at. Kínai gyártmány, európai szerviz, mediterrán életérzés. Mindez csak 7.490.000 forintért. Na, Leapmotor?
2: Igen.
4: Te is igent fogsz mondani az elektromos autóra. Leapmotor. Lép szintet.
5: További részletek a Leap Motor Quality Szolnoki, Jászberényi és Karcagi márka kereskedéseiben és a quality.hu-n.
6: Ez volt a reklám.
7: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Idén is biztosít iskoláztatási támogatást a Jászboldogházi önkormányzat, tájékoztatott Koczáné dr. Fehérvári Mária polgármester. A települési támogatás gyermekenként 20 000 forint. Iskola kezdési támogatásban részesülhet, azaz alapfokú oktatásban résztvevő, vagy középfokú, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató tanuló, akinek családjában az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 15-szörösét. Az iskola kezdési támogatás megállapításának feltétele, hogy a tanuló Jászboldogházi állandó lakcímmel rendelkezzen. A kérelemhez mellékelni kell az egyfőre jutó havi jövedelemről szóló igazolást és a Jászboldogházi állandó lakcím igazolása mellett a középfokú tanulói jogviszony fennállásáról szóló 30 napnál nem régebbi iskolalátogatás igazolást. Az általános iskolás gyermekek esetén nincs szükség az iskolalátogatási igazolásra. Az iskolakezdési támogatás szeptember 30-áig igényelhető. Több egészségügyi szakterület egyetemi és duális képzésű hallgatója választotta a nyári gyakorlatának helyszínéül a Jászberényi Szent Erzsébet Kórházat. Mint az intézmény főigazgatója dr. Besenyi Orsolya elmondta, a fiatalok több osztályon és területen vesznek részt a betegellátásban.
9: Tavasszal nagyon sok megkeresés érkezett hozzánk, a nyári gyakorlatukhoz befogadó nyilatkozatot adjunk ki. Jelenleg, ha összeszámolom mind az egyetemi és a duális képzésben résztvevőket, akkor több mint 40 hallgatónk van. 13-an egyetemi képzésben vannak, orvostan hallgatók, gyógytornászok, mentőtisztek, de van köztük biológus is. Nagyon büszke vagyok oktatási csoportunkra, hogy ilyen sok hallgatót be tudnak vonzani. Köszönöm a hallgatóknak is, hogy minket választanak. A kollégáimtól azt kértem, hogy a tanulóinkat szeretettel fogadják, tanítsák őket, és egy élmény alapú oktatásban vegyenek részt, hogy szeptemberben, amikor visszakerülnek az iskolapadba, jó érzéssel térjenek vissza, és későbbiekben pedig munkavállalóként tudjuk őket üdvözölni.
8: Várhatóan október közepére elkészül a Jászberényi vasútállomás épületének teljes körű felújítása. Mint a polgármester közölte, tavaly ősszel kapott tájékoztatást a MÁV pályaműködtetési ZRT fejlesztési és beruházási főigazgatóságáról, hogy a vasútállomás épülete új külsőt fog kapni. Budai Lóránt közösségi oldalán számolt be az eddigi munkálatokról. Az 1873-ban átadott épületben új utasmosdókat alakítanak ki, akadálymentesítik, és a váró csarnok is megújul, ahol új burkolat, álmenyezet és klimatizálás is megvalósul. Mindezek mellett további kerékpártárolókat is kihelyeznek. Jelenleg a peron felüli oldalon a verandatető javítása és az új héjazat készítése van folyamatban. Az épület külső nyílászáróit is kicserélik, amelyek az építéskori kialakításukat idézik majd vissza. A homlokzati vakolat javítása és átszínezése mellett homlokzati díszeket is felhelyeznek, melyeket archív felvételek alapján az önkormányzattal egyeztetve határoztak meg. A munkálatok megtervezésekor fontos szempont volt az épület eredeti megjelenésének visszaidézése, melyet az állomási névtábla és piktogramok cseréje is erősíteni fog. Számos idős ember használja még térségünkben is a régi formátumú személyt. Ezek augusztus 3-án érvényüket vesztették, mivel már nem felelnek meg az Európai Unióban egységesen alkalmazott biztonsági minimumkövetelményeknek. Az országgyűlés döntése nyomán azonban év végéig még el lehet intézni a könyvformátumú okmányokkal egyes ügyeket. A belügyminisztérium arról tájékoztatott, hogy a magyar államkincstár nyugellátásainak és nyugdíjszerű ellátásainak átvételéhez, pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátások átvételéhez, egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, a közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítéséhez és anyakönyvi eljárásokhoz lehet még használni december 31-ig a régi személyigazolványokat. A szaktárca továbbra is arra kéri az érintetteket, hogy mielőbb gondoskodjanak új igazolványok igényléséről. Ezt bármelyik kormányablakban, a Jászságban 4 helyszínen, Jászberényben, Jászárokszálláson, Jászfényszaron és Jászapátin is előzetes időpontfoglalás nélkül megtehetik. A 70. életévüket betöltött állampolgárok számára az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Jó FM. A Jászság ritmusa.
0: A Jászság ritmusa.

97.7 Trio FM mellettet szól. Augusztus 20-a azért is különleges nap, mert az elmúlt évszázadokban többször teljesen megváltozott, mit ünnepelt rajta az ország. Szent István napja és az államalapítás mellett fokozatosan hozzákapcsolódott az aratás és az új kenyér. 1949 után viszont egészen más tartalmat kapott. Ezen a napon lépett hatályba a Magyar Népköztársaság új alkotmánya, így a kommunista korszakban hivatalosan az alkotmány ünnepe volt. A rendszerváltás után ismét az államalapítás és Szent István került a középpontba. És ma, augusztus 20-a Magyarország hivatalos állami ünnepe. Egyetlen dátum, amiben gyakorlatilag az ország 20. századi története is végigkövethető. Jön egy újabb kedvenc, Selena Gomez, Marshmello és a Wolves.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Az első ünnepi óránkból lassan kifutunk, 10-től viszont közelebb kerülünk magához, az államalapítóhoz. Elővesszük Vajk és Koppány történetét, utána járunk, milyen elképesztő utat járt be a Szent Jobb, majd megnézzük, mit jelentett a gyakorlatban az, hogy István nem egyszerűen király lett, hanem egy teljesen új államszervezetet épített fel. Az órát hamarosan Shakira és Burna Boy fogja nyitni a Die Die című dalukkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Nézd csak, ott a Children's Baba volt. Amikor a nagyobbik kezdte az ovit, itt találta meg a tökéletes kis cipőjét.
4: Komolyan? És most is visszajársz?
3: Persze! Most, hogy a kicsi bölcsibe megy, itt mindent beszereztem neki. Kényelmes ruhák, puha takarók, apró játékok. Minden egy helyen, és mindig olyan kedvesek.
5: Children's Baba volt. Jászberény, Bercsényi út 5. 10 év tapasztalata egy fedél alatt, hogy az első napok az oviban, bölcsiben, akár az iskolában is örömteliek legyenek. Children's, a legkisebbekért, szívvel, lélekkel.
6: Ez volt a reklám.
7: A Trio FM hírei.
8: Az államalapításra emlékezik ma a világ magyarsága. Újabb drón csapódott be román területen. Visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Országot építeni évek, évtizedek, évszázadok kitartó munkája. Szent István pontosan tudta ezt, jelentette ki a nemzeti ünnepen tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson a kormányfő. Magyar Péter úgy fogalmazott, intézmények, törvények, tudás, szövetségesek és olyan emberek kellenek, akik készek az országért felelősséget vállalni. Hozzátette, azért is különleges, hogy éppen augusztus 20-án avatnak honvédtiszteket, mert egy állam akkor valóban állam, ha meg tudja védeni a polgárait. A nemzeti ünnep alkalmából légi parádét tartanak a parlament előtt a Lánchíd és a Margit híd közötti szakaszon. A Magyar Honvédség ma és holnap a Városligetben különleges katonai élményekkel, haditechnikával és izgalmas interaktív programokkal várja az érdeklődőket. Tömeges légicsapást hajtottak végre az oroszok éjjel kijevi célpontok ellen. Legkevesebb 12 ember meghalt, több mint 30 megsebesült. Az ukrán fővárosban és környékén a hadiipari vállalatok, raktárak és ipari létesítmények mellett lakóházak és középületek is megrongálódtak. Vitalij Kličko kijevi polgármester holnapra gyásznapot hirdetett. Közben Ukrajna is folytatta a dróntámadásokat. Az orosz légvédelem csaknem 250 szerkezetet lőtt le, többségüket még távol Moszkvától. Újabb drón csapódott be román területen, az ukrán folyami határ közelében. A szerkezet lakatlan területen ért földet, senki nem sérült meg, és jelentős kár sem keletkezett. Miután a radarok érzékelték a repülő célpontokat, ismét a spanyol légierő 2 Romániában légvédelmi szolgálatot teljesítő F-18-as vadászgépét riasztották. Átlépte a 40 ezer milliárd dollárt az Egyesült Államok államadóssága, derül ki az amerikai pénzügyminisztérium friss adataiból. Márciusban még 1000 milliárddal kevesebb volt a hiány. Az adósság legnagyobb tételét a növekvő védelmi kiadások jelentik, de sok pénz megy társadalom és egészségbiztosításra, valamint a meglévő hitelek kamatterheire is. Mától ismét másodfokú hőségriasztás lépett életbe. Az intézkedés vasárnap éjfélig tart. Az országos tisztifőorvos felhívta a figyelmet arra, hogy a kánikula különösen megterheli a szervezetet, ezért mindenki igyon sok folyadékot és fényvédőkrémmel, szellős ruházattal védje bőrét az erős napsugárzástól.
9: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
8: Országszerte napos, fátyol, felhős az idő, délután északon, északnyugaton beborul az ég, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Napközben 32-37, késő este 26-33 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
9: Az időjárás jelentés támogatója a Farkasfa Bútor Kft. Minden, ami egy bútorhoz kell.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Folytatódik az augusztus 20-ai ünnepi műsorunk, ebben az órában először visszamegyünk ahhoz az időszakhoz, amikor még egyáltalán nem volt magától értetődő, hogy Géza fejedelem fia Vajk lesz az ország ura. Utána a Szent Jobb kalandos történetét követjük végig Magyarországtól, Dubrovnikon át, Bécsen át, egészen vissza Budapestig. 3/4-kor pedig azt nézzük meg, miből állt valójában az államalapítás, vármegyékből, püspökségekből, pénzverésből és egy újfajta királyi hatalomból. Addig is George Michael következik a Fesztlával 10 óra után, én Zsupos Ági vagyok.
1: A műsorvezető éles látásáról a Jászberényi Honti Optika gondoskodik.

97.7 Trio FM mellettet szól. Vajkot ma már Szent Istvánként ismerjük, de amikor Géza fejedelem 997-ben meghalt, egyáltalán nem volt biztos, hogy fia gond nélkül átveszi a hatalmat. A régebbi öröklési szokás alapján a nemzet idősebb férfi tagja, Koppány is igényt tartatott a vezető szerepre. István és Koppány konfliktusa ezért jóval több volt egyszerű személyes vetélkedésnél. Két hatalmi rend ütközött össze, István győzelme után vált lehetővé, hogy az országot a nyugati keresztény királyságok mintájára szervezze át. Innen vezetett az út a koronázásig, a királyságig és ahhoz az államszervezethez, amelynek létrejöttére ma emlékezünk. Kámrát hozza tovább a nyári hangulatot, jön a You Feel Like Summer, aztán folytatjuk az ünnepi témát.

97.7 Trio FM mellettet szól. Kevés magyar történelmi erekjének volt olyan mozgalmas élete, mint a Szent Jobbnak. István jobbkeze évszázadokon keresztül vándorolt. A középkorban a mai Románia területén őrizték a török hódítás idején. Bosznián keresztül Raguzába, a mai Dubrovnikba került, majd Mária Terézia 1771-ben szerezte vissza. A II. Világháború végén ismét elvitték Magyarországról. Ausztriában rejtették el a koronázási ékszerekkel együtt. Az amerikai hadsereg közreműködésé 1945. augusztus 18-án tért vissza Budapestre, két nappal később pedig már a Szent István napi körmenetben vitték. Ma a budapesti Szent István bazilikában őrzik. Jöjjön a Maroon 5 és Cardi B közöse, A Girls Like You!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
3: Vannak ízek, amik felett nem jár el az idő. Jászberényben a lángosnak már története van. Most azonban elhoztuk a kedvencedet egy kicsit másképp is. Kóstold meg újdonságunkat. A teljes kiörlésű lángost, amelyet akár laktózmentes sajttal és tejföllel is kérhetsz. Várunk a Jászberényi Városi Piacon az Ádi büfében, a buszpályaudvartól és a főtértől mindössze pár percre. Próbáld ki te is! Aki szeret, az etet. Ádi büfé.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Várhatóan október közepére elkészül a Jászberényi vasútállomás épületének teljes körű felújítása. Mint a polgármester közölte, tavaly ősszel kapott tájékoztatást a MÁV pályaműködtetési ZRT fejlesztési és beruházási főigazgatóságáról, hogy a vasútállomás épülete új külsőt fog kapni. Budai Lóránt közösségi oldalán számolt be az eddigi munkálatokról. Az 1873-ban átadott épületben új utasmosdókat alakítanak ki, akadálymentesítik, és a váró csarnok is megújul, ahol új burkolat, álmenyezet és klimatizálás is megvalósul. Mindezek mellett további kerékpártárolókat is kihelyeznek. Jelenleg a peron felüli oldalon a verandatető javítása és az új héjazat készítése van folyamatban. Az épület külső nyílászáróit is kicserélik, amelyek az építéskori kialakításukat idézik majd vissza. A homlokzati vakolat javítása és átszínezése mellett homlokzati díszeket is felhelyeznek, melyeket archív felvételek alapján az önkormányzattal egyeztetve határoztak meg. A munkálatok megtervezésekor fontos szempont volt az épület eredeti megjelenésének visszaidézése, melyet az állomási névtábla és piktogramok cseréje is erősíteni fog. Idén is biztosít iskoláztatási támogatást a Jászboldogházi önkormányzat, tájékoztatott Koczáné dr. Fehérvári Mária polgármester. A települési támogatás gyermekenként 20 000 forint. Iskola kezdési támogatásban részesülhet, azaz alapfokú oktatásban résztvevő, vagy középfokú, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató tanuló, akinek családjában az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 15-szörösét. Az iskola kezdési támogatás megállapításának feltétele, hogy a tanuló Jászboldogházi állandó lakcímmel rendelkezzen. A kérelemhez mellékelni kell az egyfőre jutó havi jövedelemről szóló igazolást, és a Jászboldogházi állandó lakcím igazolása mellett a középfokú tanulói jogviszony fennállásáról szóló 30 napnál nem régebbi iskolalátogatás igazolást. Az általános iskolás gyermekek esetén nincs szükség az iskolalátogatási igazolásra. Az iskolakezdési támogatás szeptember 30-áig igényelhető. Több egészségügyi szakterület egyetemi és duális képzésű hallgatója választotta a nyári gyakorlatának helyszínéül a Jászberényi Szent Erzsébet Kórházat. Mint az intézmény főigazgatója dr. Besenyi Orsolya elmondta, a fiatalok több osztályon és területen vesznek részt a betegellátásban.
7: Tavasszal nagyon sok megkeresés érkezett hozzánk, a nyári gyakorlatukhoz befogadó nyilatkozatot adjunk ki. Jelenleg, ha összeszámolom mind az egyetemi és a duális képzésben résztvevőket, akkor több mint 40 hallgatónk van. 13-an egyetemi képzésben vannak, ők orvostanhallgatók, gyógytornászok, mentőtisztek, de van köztük biológus is. Nagyon büszke vagyok az oktatási csoportunkra, hogy ilyen sok hallgatót be tudnak vonzani. Köszönöm a hallgatóknak is, hogy minket választanak. A kollégáimtól azt kértem, hogy a tanulóinkat szeretettel fogadják, tanítsák őket, és egy élmény alapú oktatásban vegyenek részt, hogy szeptemberben, amikor visszakerülnek az iskolapadba, jó érzéssel térjenek vissza, és későbbiekben pedig munkavállalóként tudjuk őket üdvözölni.
6: Számos idős ember használja még térségünkben is a régi formátumú személyt. Ezek augusztus 3-án érvényüket vesztették, mivel már nem felelnek meg az Európai Unióban egységesen alkalmazott biztonsági minimum követelményeknek. Az országgyűlés döntése nyomán azonban év végéig még el lehet intézni a könyvformátumú okmányokkal egyes ügyeket. A belügyminisztérium arról tájékoztatott, hogy a magyar államkincstár nyugellátásainak és nyugdíjszerű ellátásainak átvételéhez, pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátások átvételéhez, egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, a közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítéséhez és anyakönyvi eljárásokhoz lehet még használni december 31-ig a régi személyi igazolványokat. A szaktárca továbbra is arra kéri az érintetteket, hogy mielőbb gondoskodjanak új igazolványok igényléséről. Ezt bármelyik kormányablakban, a Jászságban 4 helyszínen, Jászberényben, Jászárokszálláson, Jászfényszaron és Jászapátin is előzetes időpontfoglalás nélkül megtehetik. A 70. életévüket betöltött állampolgárok számára az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Jó FM. A Jászság ritmusa.
0: A Jászság ritmusa.

97.7 Trio FM melletted szól. Amikor azt mondjuk, hogy Szent István államot alapított, ez nem egyetlen ünnepélyes pillanatot jelent, évtizedes szervező munka áll mögötte. Várispánságokat és vármegyéket hozott létre, megszervezte az egyházi hálózatot, püspökségeket alapított, törvényeket alkotott, megindult a magyar pénzverés és az okleveles írásbeliség is, vagyis a korábbi törzsi hatalmi rendszerből fokozatosan olyan királyság jött létre, amelynek saját közigazgatása, egyháza és gazdasági rendszere volt. Talán ezért pontosabb az államalapításra nem egyetlen dátumként, hanem hosszú átalakulási folyamatként gondolni. Az érdekességek után folytatjuk, Adél következik a Someone Like You-val.

97.7. Trio FM melletted szól. 10 óra után Szent Istvánnal és az államalapítással foglalkoztunk, 11-től pedig jöhet augusztus 20-a talán legfinomabb jelképe, a kenyér. Kiderül, mennyire régi valójában az új kenyér ünnepének hagyománya, bemutatjuk 2026 Szent István napi kenyerét, a pilisi pityókást, aztán megnézzük, milyen különlegességekkel lehet ma megnyerni egy országos kenyérversenyt. Viszont a hírek után is zenélünk még, Krisztina Aguilera következik majd és a Candyman.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Megéheztetek, és valami igazán finomra vágytok? Bízzátok ránk az ebédet vagy a vacsorát, és élvezzétek a tökéletes ízeket a Firpo pizzériában. Nálunk ropogós pizzák, szaftos giroszok, friss kurítók és mennyei tészták várnak rátok. Ugorjatok be hozzánk Jászberénybe, a Dózsa-György út 4 alá, vagy rendeljetek kényelmesen a firpo.hu weboldalon, illetve a 0670 223 91 91-es számon. Hétköznap este 9-ig, pénteken és szombaton 3-4 10-ig, vasárnap pedig este 8-ig nyitva vagyunk, és az ételeket frissen elkészítve házhoz is visszük. Firpo pizzéria. Mindig friss, mindig forró, mindig Firpo.
4: Ez volt a reklám.
5: Országot építeni évek, évtizedek, évszázadok kitartó munkája. Szent István pontosan tudta ezt, jelentette ki a nemzeti ünnepen tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson a kormányfő. Magyar Péter úgy fogalmazott, intézmények, törvények, tudás, szövetségesek és olyan emberek kellenek, akik készek az országért felelősséget vállalni. Hozzátette, azért is különleges, hogy éppen augusztus 20-án avatnak honvédtiszteket, mert egy állam akkor valóban állam, ha meg tudja védeni a polgárait. Magyarország és Budapest ellenálló képességének megerősítéséről beszélt a főpolgármester augusztus 20-i ünnepi köszöntőjében. Karácsony Gergely szerint ez a kormány, a főváros, a települések és minden magyar feladata. Kijelentette, a zöld politika az egyetlen érvényes válasz arra a kérdésre, hogyan lehet jó élete az embereknek. Párbeszédet kezdeményeznek az ország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól a polgári demokraták. Mindenkit beszélgetésre hívtak, párthovatartozásra tekintet nélkül, közölte Navracsics Tibor. Az Orbán kormány volt közigazgatási és területfejlesztési minisztere úgy fogalmazott, a két politikai oldal szembenállása az ország egységét rombolja, ezért van szükség olyan párbeszédre, amely felülírja ezt. Tömeges légicsapást hajtottak végre az oroszok éjjel kijevi célpontok ellen. Legkevesebb 12 ember meghalt, több mint 30 megsebesült. Az ukrán fővárosban és környékén a hadipari vállalatok, raktárak és ipari létesítmények mellett lakóházak és középületek is megrongálódtak. Vitali Klitschko kijevi polgármester holnapra gyásznapot hirdetett. Közben Ukrajna is folytatta a dróntámadásokat, az orosz légvédelem csaknem 250 szerkezetet lőtt le, többségüket még távol Moszkvától. Újabb drón csapódott be román területen, az ukrán folyami határ közelében. A szerkezet lakatlan területen ért földet, senki nem sérült meg, és jelentős kár sem keletkezett. Miután a radarok érzékelték a repülő célpontokat, ismét a spanyol légierő két Romániában légvédelmi szolgálatot teljesítő F-18-as vadászgépét riasztották. Az Országos Mentőszolgálat felkészült az ünnepi rendezvények egészségügyi biztosítására. A tűzijáték idején 56 ponton lesznek mentőegységek. A helyszínekről a mentők.hu oldalon vagy az életmentő applikációban lehet tájékozódni.
6: Az időjárás jelentés támogatója a Vet Emedik Kft. A kisállatok szolgálatában.
5: Országszerte napos, fátyol felhős az idő, délután északon, északnyugaton beborul az ég, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megerősödik, napközben 32-37, késő este 26-33 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
6: Az időjárás jelentés támogatója a Vet Emedik Kft. A kisállatok szolgálatában.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most!
7: És most! Mellette

97.7 Trio FM mellettet szól. Augusztus 20-a van, folytatódik az ünnepi műsorunk itt a Trio FM-en. Ebben az órában a kenyér kerül a középpontba. Először egy tévhitet teszünk helyre. Az új kenyér ünnepe nem 1000 éves augusztus 20-ai hagyomány. Utána megismerkedünk az idei Szent István napi kenyérrel, a pilisi pityókással. Aztán a kenyérverseny további győztesei jönnek, köztük egy magos vadkovászos kenyér és egy citromos leveles sütemény is. 11 óra után viszont még Luis Capaldi mocorog, ő indítja az óránkat a Forget Me-vel.

97.7 Trio FM mellettet szól. Szent István és az új kenyér ma már szinte elválaszthatatlanul összekapcsolódik augusztus 20-án, pedig ez a kapcsolat jóval fiatalabb, mint maga az ünnep. Az aratás hagyományosan már júliusra befejeződött, és az arató ünnepeket sem feltétlenül augusztus 20-án tartották. Az új kenyér és Szent István napjának összekötése fokozatosan, főleg a 20. század első felében terjedt el országosan. A második világháború után pedig különösen előtérbe került, amikor az ünnep vallási tartalmát a politikai rendszer háttérbe akarta szorítani, vagyis amit ma ősi hagyománynak érzünk, valójában több különböző szokás összeolvadásából született. Savage Garden következik, és a Truly Medley Deeply.

97.7 Trio FM mellettet szól. Ha ma ünnepi kenyeret keresünk, már neve is van, Pilisi Pityókás lett. Magyarország 2026-os Szent István napi kenyere, a helpékség, vagyis a százpékség terméke búzalisztből, hagyományos kovászból, vízből, sóból és burgonyából készül. A pityóka természetesen a burgonya népies neve. A Pilisi pedig arra a tájra utal, ahol a recept megszületett. A kovászt 24 órán át érlelik, a burgonya pedig szaftosabb bélzetet és hosszabb frissességet ad a kenyérnek. Egyszerre nagyon hagyományos és nagyon mai recept. Pontosan ezt értékelte a szakmai zsűri is, én azt gondolom. Jöjjön az Imagine Dragons és a Bones. Gimme, gimme, gimme.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
3: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Idén is biztosít iskoláztatási támogatást a Jászboldogházi önkormányzat, tájékoztatott Koczáné dr. Fehérvári Mária polgármester. A települési támogatás gyermekenként 20 000 forint. Iskola kezdési támogatásban részesülhet, azaz alapfokú oktatásban résztvevő, vagy középfokú, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató tanuló, akinek családjában az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 15-szörösét. Az iskola kezdési támogatás megállapításának feltétele, hogy a tanuló Jászboldogházi állandó lakcímmel rendelkezzen. A kérelemhez mellékelni kell az egyfőre jutó havi jövedelemről szóló igazolást és a Jászboldogházi állandó lakcím igazolása mellett a középfokú tanulói jogviszony fennállásáról szóló 30 napnál nem régebbi iskolalátogatás igazolást. Az általános iskolás gyermekek esetén nincs szükség az iskolalátogatási igazolásra. Az iskolakezdési támogatás szeptember 30-áig igényelhető. Több egészségügyi szakterület egyetemi és duális képzésű hallgatója választotta a nyári gyakorlatának helyszínéül a Jászberényi Szent Erzsébet kórházat. Mint az intézmény főigazgatója dr. Besenyi Orsolya elmondta, a fiatalok több osztályon és területen vesznek részt a betegellátásban.
6: Tavasszal nagyon sok megkeresés érkezett hozzánk, a nyári gyakorlatukhoz befogadó nyilatkozatot adjunk ki. Jelenleg, ha összeszámolom mind az egyetemi és a duális képzésben résztvevőket, akkor több mint 40 hallgatónk van. 13-an egyetemi képzésben vannak, ők orvostanhallgatók, gyógytornászok, mentőtisztek, de van köztük biológus is. Nagyon büszke vagyok oktatási csoportunkra, hogy ilyen sok hallgatót be tudnak vonzani. Köszönöm a hallgatóknak is, hogy minket választanak. A kollégáimtól azt kértem, hogy a tanulóinkat szeretettel fogadják, tanítsák őket, és egy élmény alapú oktatásban vegyenek részt, hogy szeptemberben, amikor visszakerülnek az iskolapadba, jó érzéssel térjenek vissza, és későbbiekben pedig munkavállalóként tudjuk őket üdvözölni.
5: Várhatóan október közepére elkészül a Jászberényi vasútállomás épületének teljes körű felújítása. Mint a polgármester közölte, tavaly ősszel kapott tájékoztatást a MÁV pályaműködtetési ZRT fejlesztési és beruházási főigazgatóságáról, hogy a vasútállomás épülete új külsőt fog kapni. Budai Lóránt közösségi oldalán számolt be az eddigi munkálatokról. Az 1873-ban átadott épületben új utasmosdókat alakítanak ki, akadálymentesítik, és a váró csarnok is megújul, ahol új burkolat, álmenyezet és klimatizálás is megvalósul. Mindezek mellett további kerékpártárolókat is kihelyeznek. Jelenleg a peron felüli oldalon a verandatető javítása és az új héjazat készítése van folyamatban. Az épület külső nyílászáróit is kicserélik, amelyek az építéskori kialakításukat idézik majd vissza. A homlokzati vakolat javítása és átszínezése mellett homlokzati díszeket is felhelyeznek, melyeket archív felvételek alapján az önkormányzattal egyeztetve határoztak meg. A munkálatok megtervezésekor fontos szempont volt az épület eredeti megjelenésének visszaidézése, melyet az állomási névtábla és piktogramok cseréje is erősíteni fog. Számos idős ember használja még térségünkben is a régi formátumú személyt. Ezek augusztus 3-án érvényüket vesztették, mivel már nem felelnek meg az Európai Unióban egységesen alkalmazott biztonsági minimumkövetelményeknek. Az országgyűlés döntése nyomán azonban év végéig még el lehet intézni a könyvformátumú okmányokkal egyes ügyeket. A belügyminisztérium arról tájékoztatott, hogy a magyar államkincstár nyugellátásainak és nyugdíjszerű ellátásainak átvételéhez, pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátások átvételéhez, egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, a közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítéséhez és anyakönyvi eljárásokhoz lehet még használni december 31-ig a régi személyi igazolványokat. A szaktárca továbbra is arra kéri az érintetteket, hogy mielőbb gondoskodjanak új igazolványok igényléséről. Ezt bármelyik kormányablakban, a Jászságban 4 helyszínen, Jászberényben, Jászárokszálláson, Jászfényszaron és Jászapátin is előzetes időpontfoglalás nélkül megtehetik. A 70. életévüket betöltött állampolgárok számára az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Rio FM. Minden, amit szeretünk.

97.7 Trio FM melletted szól. Nem csak klasszikus kenyérből választottak győztest idén, a 15. Szent István napi kenyérversenyre 26 pékipari vállalkozás. Összesen 86 terméket nevezett. Az innovatív kenyerek között a magvető nyert, vadkovászos tésztájába pirított lemmag, szezámmag, zappehely és napraforgó mag kerül. A leveles sétáló sütemények között pedig a Pedro Pékség citromvirága lett az első. A zsűri ráadásul név nélkül kapta a termékeket, és nem csak az ízt pontozta, számított az állomány, a megjelenés, a technológiai kivitelezés és a szakmai érték is. Jöhet a Velleló és a Halott Pénz közöse? Emlékszem Sopronban, ezzel folytatjuk.

0: Trió napközben. Minden, ami jásság.
1: Ez a Trió FM, a jásság rádiója. Az asszály és a tartós hőség nem csak minket visel meg, hanem a város növényzetét és a vadon élő állatokat is. Itt Jászberényben összefogtak az önkéntesek. A Jászberényi Jótékonykodók Egyesülete rendszeres locsolással menti a fiatal és idősebb fákat, a külterületeken pedig itatókat töltenek fel a szomjazó állatoknak. Hogy pontosan kik és hogyan vesznek részt az akcióban, az már is kiderül Kisnémetné királyi összeállításából.
2: Ismét útnak indul Jászberényben a falocsolók kisebb-nagyobb csoportja. A Jászberényi Jótékonykodók Egyesülete a rendkívüli hőség miatt hetek óta szervezi önkéntesek bevonásával a koordinált locsolást a város különböző területein. Sárközi Csabáni, Béres Krisztina, a civil szervezet elnöke.
3: Éreztük azt, hogy segíteni kell a természetnek. Ugye mindenki tudja, hogy a Jászberényi Jótékonykodók Egyesülete többféle tevékenységet is űzik Jászberényben, mind szociális, mind környezetvédelmi tevékenységet. Ezáltal úgy gondoltuk, hogy elkezdjük a fákat locsolni. Rengetegen csatlakoztak, az egyik főtársam a Fodor Emese. Amikor elkezdtem keresgélni, hogy mivel tudnánk locsolni a fákat, akkor Holló Pista bácsi egyből felajánlotta, hogy neki van egy IPC tartálya, és akkor azt szoktuk megtölteni. Először azokkal mentünk ki a mi autónkkal, és mindig másnál teletöltöttük vízzel a tartályt. Többféle felajánlás is volt, rengeteg ismerős felajánlotta a kútvizét. Rengeteg helyen locsoltunk, Fürdő utca, sétányok, Szentkúti tér, kórház, Vasút utca, 60-i úti bicikli út. Aztán elkezdtünk egy locsoló kihívást kitenni, hogy ki az, aki szeretne fákat örökbe fogadni. Voltak is többen, akik kijártak, azokat kis apró ajándékokkal megjutalmaztuk. Amikor én elmondtam ezt az önkormányzatnál, több képviselő és polgármester úr is csatlakozott hozzá, hogy ők is felajánlanak különböző termékeket, és azokat szétosztogattuk ezek között az emberek között. Igaz, nem ezért csinálták, de nekünk meg olyan jó volt adni ezeknek az embereknek kis apróságokat azért, hogy ők is adtak nekünk egy kis boldogságot, meg a városnak, és ezzel mi is megköszöntük nekik, és továbbra is várjuk szeretettel, hogy locsolják ezeket a fákat. Ki szeretnék emelni egy idős hölgyet, Várúci Erzsébetet, akihez mentem és vittem volna neki az apró ajándékot, mert locsolja a platánfákat ott, ahol lakik, és döbbenetes volt számomra, hogy az idős néni vitte a kannákat és locsolta a platánfákat, példaértékű.
2: Sárközi Csabáné, Béres Krisztina kiemelte, hogy a JVB ZRT-vel egyeztetve végzik a falocsolásokat a városban, általában hetente két alkalommal. Az elmúlt években ültetett több száz kisfa mellett a rendkívüli forró nyarak miatt már az idősebb fák is veszélyben vannak a rekord alacsony talajvízszint miatt.
3: Hetente körülbelül kettőször szoktunk kimenni locsolni. Fák jelentik a jövőt, és a hőség elől csak is ezzel fogunk tudni megmenekülni, hogy rengeteg fát fogunk ültetni, és a fákat több év keresztül kell locsolni. Mert ennyi fát a JVB ZRT sem fog tudni meglocsolni, és ezt mindenki tudhatja, hogy rengeteg fát ültetett Jászberény, de ezeket gondozni, ápolni kell, és nincs annyi ember a JVB ZRT-nél, és nincs annyi autójuk nekik sem, akik ezeket meg tudják locsolni. Úgyhogy be kell segítenünk. Elég messze vannak egymástól ezek a helyszínek, mert ugye a Dinamit tér és a 60-i út két különböző helyen van, de volt olyan, hogy megoldottuk, hogy egyik nap a Dinamit térre mentünk, másik nap a 60-i úti kerékpárút mellé mentünk, és közben pedig itt a városban is nagyon sok helyen locsoltunk. A Vasút az prioritást élvez, mert ott elég szárazak a fák. A Szentkúti téren például sok ott lakó locsolja a fákat, úgyhogy nem mindet kell meglocsolnunk, de mondhatom a kórházat, ahol ott is nagyon-nagyon rossz állapotban vannak a fák és a babérok. Kürt utcánál is rengeteg fa van. Tehát most már értünk sajnos oda, hogy annyira aszályos időszak van, és annyira lent van a talajvíz, hogy már a közepes fáink is veszélyben vannak. Muszáj azokat is öntözni. Tehát nem csak a 700 kis fát, amiket az elmúlt években ültettünk, a fiatal fákat, hanem már amiket több év elültettünk fákat is locsolni kell, mert sajnos ez az időjárás, ez megöli őket, szó szerint. Megbeszéljük mindig a JVB ZRT-vel, és akkor segítenek nekünk, hogy melyik helyszínekre menjünk. És akkor azt is belevesz, meg azokat is, amiket mi látunk menet közben, hogy vagy régen voltunk, vagy látjuk, hogy ott szárazak a fák, és akkor arra vesszük az utat.
2: A Jászberényi Jótékonykodók Egyesülete gondot visel a vadon élő állatokra is. Jászberény külterületén rendszeresen feltöltik az itatókat.
3: Kimentünk és vittünk állatoknak a katonák földjére vizet, és azt folyamatosan most én a neszűri gyerekekkel, akikkel ugye táborba is mentünk velük, töltjük fel újra, mindig cseréljük ki a vizet, azért, mert a mókusok, őzikék nem tudnak sajnos honnan vizet venni, úgyhogy itt próbálunk az állatvédelmet is oktatni a gyerekeknek, Hogyha esetleg valaki szeretne csatlakozni hozzánk, akkor hetente egyszer cseréljük a vizet az állatok.

0: 97.7 Trio FM melletted szól. Kenyérből már megterítettük az ünnepi asztalt, délben pedig természetesen jöhet a desszert. Megismerjük az idei Magyarország tortáját, a bíborfehéret, utána a hozzáadott cukor nélkül készült szilvafácskát, 3/4-kor pedig benézünk a verseny kulisszái mögé, kiderül, milyen kötelező magyar alapanyaggal kellett idén dolgozni, és mi történik egy torta döntőben. Addig is mutatom, mit hallgatunk meg dél után. Alok, Szigála, Ellie Goulding és az All By Myself biztosan itt lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A pontos idő 12 óra. A pontos időjelzést a Bordás Óra Szalon támogatta, ahol a minőség és a pontosság együtt jár.
1: A Trio FM hírei.
3: Ma van az államalapítás ünnepe. Szentendrén rendezik a Kenyér Lelke Fesztivált, visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Magyarországnak erős honvédségre van szüksége. Nem azért, mert háborút akar, hanem éppen azért, mert békében szeretne élni, fogalmazott a Tisztavatáson Magyar Péter. A kormányfő kijelentette, a honvédeknek nem egy politikai oldalt, hanem a hazájukat kell szolgálniuk. Felhívta a figyelmet arra, hogy a most avatott tisztek különleges időszakban kezdik meg szolgálatukat. A világ kiszámíthatatlanabbá vált, a hadviselés pedig hónapok alatt változik annyit, mint korábban évtizedek alatt sem. Szent István művének vannak olyan tanulságai, melyek 1000 év távlatából is irányadóak, mondta a Fidesz frakció vezetője a Nemzeti Ünnep alkalmából közzétett videójában. A magyarok határokon átívelő közössége érték, ami túlélte a 20. század viharait, és amit a 21. században is meg kell őrizni, fogalmazott Bóka János. Hangsúlyozta, hogy Magyarország sorsa összefonódott a keresztény Európa sorsával, az ország békéjét és jólétét ma is Európában kell meg. Találni. Magyarország és Budapest ellenálló képességének megerősítéséről beszélt a főpolgármester augusztus 20-i ünnepi köszöntőjében. Karácsony Gergely szerint ez a kormány, a főváros, a települések és minden magyar feladata. Kijelentette, a zöld politika az egyetlen érvényes válasz arra a kérdésre, hogyan lehet jó élete az embereknek. Párbeszédet kezdeményeznek az ország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól a polgári demokraták. Mindenkit beszélgetésre hívtak, párthovatartozásra tekintet nélkül, közölte Navracsics Tibor. Az Orbán kormány volt közigazgatási és területfejlesztési minisztere úgy fogalmazott, a két politikai oldal szembenállása az ország egységét rombolja, ezért van szükség olyan párbeszédre, amely felülírja ezt. Az Országos Mentőszolgálat felkészült az ünnepi rendezvények egészségügyi biztosítására. A tűzijáték idején 56 ponton lesznek mentőegységek. A helyszínekről a mentők.hu oldalon vagy az életmentő applikációban lehet tájékozódni. Idén is a Szentendrei Skanzen ad otthont a Kenyér Lelke Fesztiválnak. A rendezvényen pékségek, malmok és gazdálkodók mutatkoznak be. A középpontban ezúttal a biolisztek és a tiszta alapanyagok állnak. A fesztivállal párhuzamosan dizájnvásárt is tartanak kortárs tervezők ruháiból, táskáiból, kiegészítőiből. A skanzenbe a nemzeti ünnepen ingyenes a belépés.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Bubi Húsi. Minden, ami a rácsra kell. Prémium húsok és grill különlegességek egy helyen. Az időjárás jelentés támogatója a Bubi Húsi. Minden, ami a rácsra kell. Prémium húsok és grill különlegességek egy helyen.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most!
6: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

97.7 Trio FM melletted szól. Dél van augusztus 20-án, és ha valamikor, hát most indokolt tortáról beszélni. Ebben az órában először felvágjuk, legalább képzeletben 2026 Magyarország tortáját, a bíborfehéret, utána jön a cukormentes győztes, a szilvafácska, végül pedig megmutatom, hogyan választhatnak ország tortáját, és miért kellett idén minden indulónak egy bizonyos alapanyagban gondolkodnia, ezt még nem mondom el, hogy melyik az. 12 óra után Rita óra következik, és a Your Song, tartsanak velem az ünnepi műsorunkban is. Én Zsupos Ági vagyok.

97.7 Trio FM melletted szól. Bíbor Fehér, ezt a nevet érdemes megjegyezni, mert 2026-ban ez lett Magyarország tortája. A gyulai kézműves cukrászat csapata készítette, ráadásul tavaly is ők nyerték a versenyt. A Bíbor Fehérben erdei bogyós gyümölcsök, pirított mandula, tejfölös musz és rögös túró találkozik. Ehhez fekete ribizli, bor, csokoládé, vanília, citrom és liofilizált málna társul. Egyszerre savanykás, gyümölcsös és krémes desszertnek szánták, amelyben a magyaros alapanyagok modern cukrászati formát kaptak. Augusztus 20-ától országszerte több 100 cukrászdában lehet keresni. Chaperon következik, őt már nem keressük tovább, ez a Good Luck Babe.

97.7 Trio FM melletted szól. Azoknak is készült hivatalos ünnepi torta, akik hozzáadott cukor nélkül választanának desszertet. Magyarország cukormentes tortája idén a szilvafácska lett. A balatongyöröki Promenád kávéház cukrászainak munkája, a központi íz természetesen a szilva, amihez dió, tejcsokoládé, könnyű fahéjas musz és zöld tea társul. Az alkotók a nagymama kertjének, a szilvafának és a frissen fölt lekvárnak az emlékét akarták modern tortává alakítani. Fontos azért, a cukormentes megnevezés itt hozzáadott cukor nélküli versenytortát jelent, nem azt, hogy korlátlanul fogyasztható. Jöjjön a Fate No More és az Easy.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifis, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnemetné Király Éva. Várhatóan október közepére elkészül a Jászberényi vasútállomás épületének teljes körű felújítása. Mint a polgármester közölte, tavaly ősszel kapott tájékoztatást a MÁV pályaműködtetési ZRT fejlesztési és beruházási főigazgatóságáról, hogy a vasútállomás épülete új külsőt fog kapni. Budai Lóránt közösségi oldalán számolt be az eddigi munkálatokról. Az 1873-ban átadott épületben új utasmosdókat alakítanak ki, akadálymentesítik, és a váró csarnok is megújul, ahol új burkolat, álmenyezet és klimatizálás is megvalósul. Mindezek mellett további kerékpártárolókat is kihelyeznek. Jelenleg a peron felüli oldalon a verandatető javítása és az új héjazat készítése van folyamatban. Az épület külső nyílászáróit is kicserélik, amelyek az építéskori kialakításukat idézik majd vissza. A homlokzati vakolat javítása és átszínezése mellett homlokzati díszeket is felhelyeznek, melyeket archív felvételek alapján az önkormányzattal egyeztetve határoztak meg. A munkálatok megtervezésekor fontos szempont volt az épület eredeti megjelenésének visszaidézése, melyet az állomási névtábla és piktogramok cseréje is erősíteni fog. Idén is biztosít iskoláztatási támogatást a Jászboldogházi önkormányzat, tájékoztatott Koczáné dr. Fehérvári Mária polgármester. A települési támogatás gyermekenként 20 000 forint. Iskola kezdési támogatásban részesülhet az az alapfokú oktatásban résztvevő, vagy középfokú, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató tanuló, akinek családjában az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 15-szörösét. Az iskola kezdési támogatás megállapításának feltétele, hogy a tanuló Jászboldogházi állandó lakcímmel rendelkezzen. A kérelemhez mellékelni kell az egyfőre jutó havi jövedelemről szóló igazolást, és a Jászboldogházi állandó lakcím igazolása mellett a középfokú tanulói jogviszony fennállásáról szóló 30 napnál nem régebbi iskolalátogatás igazolást. Az általános iskolás gyermekek esetén nincs szükség az iskolalátogatási igazolásra. Az iskolakezdési támogatás szeptember 30-áig igényelhető. Több egészségügyi szakterület egyetemi és duális képzésű hallgatója választotta a nyári gyakorlatának helyszínéül a Jászberényi Szent Erzsébet Kórházat. Mint az intézmény főigazgatója dr. Besenyi Orsolya elmondta, a fiatalok több osztályon és területen vesznek részt a betegellátásban.
7: Tavasszal nagyon sok megkeresés érkezett hozzánk, a nyári gyakorlatukhoz befogadó nyilatkozatot adjunk ki. Jelenleg, ha összeszámolom mind az egyetemi és a duális képzésben résztvevőket, akkor több mint 40 hallgatónk van. 13-an egyetemi képzésben vannak, ők orvostanhallgatók, gyógytornászok, mentőtisztek, de van köztük biológus is. Nagyon büszke vagyok oktatási csoportunkra, hogy ilyen sok hallgatót be tudnak vonzani. Köszönöm a hallgatóknak is, hogy minket választanak. A kollégáimtól azt kértem, hogy a tanulóinkat szeretettel fogadják, tanítsák őket, és egy élmény alapú oktatásban vegyenek részt, hogy szeptemberben, amikor visszakerülnek az iskolapadba, jó érzéssel térjenek vissza, és későbbiekben pedig munkavállalóként tudjuk őket üdvözölni.
6: Számos idős ember használja még térségünkben is a régi formátumú személyt. Ezek augusztus 3-án érvényüket vesztették, mivel már nem felelnek meg az Európai Unióban egységesen alkalmazott biztonsági minimumkövetelményeknek. Az országgyűlés döntése nyomán azonban év végéig még el lehet intézni a könyvformátumú okmányokkal egyes ügyeket. A belügyminisztérium arról tájékoztatott, hogy a magyar államkincstár nyugellátásainak és nyugdíjszerű ellátásainak átvételéhez, pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátások átvételéhez, egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, a közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítéséhez és anyakönyvi eljárásokhoz lehet még használni december 31-ig a régi személyi igazolványokat. A szaktárca továbbra is arra kéri az érintetteket, hogy mielőbb gondoskodjanak új igazolványok igényléséről. Ezt bármelyik kormányablakban, Jászságban 4 helyszínen, Jászberényben, Jászárokszálláson, Jászfényszaron és Jászapátin is előzetes időpontfoglalás nélkül megtehetik. A 70. életévüket betöltött állampolgárok számára az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Jó FM. A Jászság ritmusa.
0: A Jászság ritmusa.

97.7. Trio FM melletted szól. Az ország tortáját nem egyszerűen úgy választják, hogy néhány zsűritag megkóstolja és rámutat a kedvencére. A Magyar Cukrászipartestület idén már 26-szor hirdette meg a versenyt, és idén külön tematika is volt, a rögös túró és a tejföl. A nevezőknek legalább az egyiket karakteresen meg kellett jeleníteniük a tortában. A legjobb 10 jutott a középdöntőbe, onnan 6 torta került a fináléba. A döntős cukrászoknak aztán a zsűri előtt élőben is kellett készíteniük a saját tortájukat, és már maga a munkafolyamat is pontot ért. Vagyis ez legalább annyira szakmai vizsga, mint kóstoló. Jöhet Kid Rock, és az All Summer Long. Na, ezzel folytatjuk.

0: 97.7 Trio FM mellettet szól. Kenyér és torta után egy órára félretesszük az ünnepi menüt, jó? Egytől olyan augusztus 20-ai hagyományok jönnek, amelyekről talán kevesebbet tudunk. Megnézzük, miért tartották ezt a napot a gólyák búcsújának. Visszamegyünk az első budapesti augusztus 20-ai tűzijátékig. Aztán követjük a Szent Jobb körmenet történetét. Addig is, egy óra után Clean Bandit és Zara Larsson érkezik a Szimfonéval a friss hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Szeretnék egy városi autót.
4: Igen?
3: Tudod, olyan modern, fiatalosat.
4: Igen, igen.
3: Elektromos, belefér?
4: Igen.
3: És legyen rajta napfénytető is. Légy szív.
4: Igen.
3: Tudsz valami jót?
4: Igen.
5: A Leapmotor T03-at. Kínai gyártmány, európai szerviz, mediterrán életérzés. Mindez csak 7.490.000 forintért. Na, Leapmotor?
3: Igen.
5: Te is igent fogsz mondani az elektromos autóra. Leapmotor. Lép szintet.
6: További részletek a Leap Motor Quality Szolnoki, Jászberényi és Karcagi márka kereskedéseiben és a quality.hu-n.
2: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
7: Ez volt a reklám.
8: A magyarok tudását, kitartását és bölcsességét emelte ki köszöntőjében a köztársasági elnök az állami kitüntetések átadásán. Baka András hangsúlyozta, ez az alkalom nem a politikáról szól. Nem világnézetek vagy meggyőződések mentén ismerik el az embereket, hanem annak mentén, hogy mit alkotott, mit fedezett fel, milyen tudást adott tovább. Az ünnepségen Cserhalmi György Kossuth Díjas színművész, a nemzet színésze, a Magyar Érdemrend nagy keresztjét vehette át. A Mi Hazánk mozgalom nem tart rendezvényt az államalapítás alkalmából. A párt a közösségi oldalán tett ki bejegyzést a Szent Korona képével és ezzel a felirattal: Isten éltessen Magyarország! Országot építeni évek, évtizedek, évszázadok kitartó munkája. Szent István pontosan tudta ezt, jelentette ki a nemzeti ünnepen tartott zászlófelvonáson és tisztavatáson a kormányfő. Magyar Péter úgy fogalmazott: intézmények, törvények, tudás, szövetségesek és olyan emberek kellenek, akik készek az országért felelősséget vállalni. Voltunk, vagyunk, leszünk. Boldog születésnapot, Magyarország! Ezt írta Orbán Viktor a Facebook oldalán az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából. A Fidesz elnöke bejegyzésében a Kiskata zenekar Megmaradni Magyarnak című daláról készült videóklippet osztotta meg. Párbeszédet kezdeményeznek az ország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól a polgári demokraták. Mindenkit beszélgetésre hívnak, párt hovatartozásra tekintet nélkül, közölte Navracsics Tibor. Az Orbán kormány volt közigazgatási és területfejlesztési minisztere úgy fogalmazott: a két politikai oldal szembenállása az ország egységét rombolja, ezért van szükség olyan párbeszédre, amely felülírja ezt. Az Országos Mentőszolgálat felkészült az ünnepi rendezvények egészségügyi biztosítására. A tűzijáték idején 56 ponton lesznek mentőegységek. A helyszínekről a mentők.hu oldalon vagy az Életmentő applikációban lehet tájékozódni. Újra megnyílt a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő. Az Európában is ritkaságnak számító fürdő két éve egy elektromos zárlat miatt égett le. A felújítással egy biztonságosabb, korszerűbb és fenntarthatóbb fürdőt hoztak létre, mintegy 1,5 milliárd forintból. Az ünnepi hétvégén 4 napos programsorozattal, koncertekkel, gasztronómiai programokkal várják az érdeklődőket. Országszerte napos, fátyol, felhős az idő. Délután északon, északnyugaton beborul az ég és előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megerősödik, napközben 32-37, késő este 26-33 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 25 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most!
2: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

97.7. Trio FM melletted szól. Már az ünnepi műsor 5. órájában járunk, tartsanak velünk, csatlakozzanak be, ha eddig nem tették. Most is 3 olyan augusztus 20-ai hagyományt hozok, amelyek egészen más korszakokból származnak. Először jönnek a gúlyák és a régi időjóslások, félkor az első fővárosi ünnepi tűzijáték története, később pedig kiderül, hogyan lett a Szent Jobb körbenet az ünnep egyik legfontosabb eseménye. Addig is 13 óra után Calvin Harris és Regan Bowman következik, a Lovers in the Past Life című dolog.

0: 97.7 Trio FM. Mellette szól.
1: Looking for my baby.

97.7 Trio FM mellettet szól. A népi kalendáriumban augusztus 20-a nem csak királyokról és államalapításról szólt. Több vidéken a nyár fordulópontját látták benne. A Tiszaháton például azt tartották, István napján indulnak el a gólyák. Máshol, például itt a Jásságban is a napi időjárásból próbáltak következtetni az őszi termésre, és ahol addigra véget ért a cséplés, ünnepséget is rendeztek. Persze a gólyák nem nézik meg a naptárban, hogy 20-a van-e. Vonulásukat az időjárás, a táplálék és a saját biológiai ritmusuk határozza meg. A régi mondás mégis szépen mutatja, hogy őseink számára ez a nap már a nyár végének közelettét jelezte. Jöjjön a Passenger és a Let Her Go!

97.7. Trio FM melletted szól. Ma már szinte elképzelhetetlen augusztus 20-a. Esti fényjáték nélkül pedig a tűzi játék sokkal fiatalabb hagyomány, mint maga az ünnep. Magyarországon már Mátyás király idején a 15. században is rendeztek tűzi játékot. Az első olyan nagy budapesti látványosság azonban, amit kifejezetten augusztus 20-ára szerveztek a közönségnek, 1927-ben volt. A hagyomány később többször megszakadt, majd újraindult, és a 20. század második felére vált az ünnep egyik legismertebb elemévé, vagyis amit ma évszázados Szent István napi szokásnak érzünk, valójában még nincs 100 éves. Jöhet a One Republic dala? Ez az I Ain't Worried.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
5: Ez volt a reklám.
6: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
7: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Idén is biztosít iskoláztatási támogatást a Jászboldogházi önkormányzat, tájékoztatott Koczáné dr. Fehérvári Mária polgármester. A települési támogatás gyermekenként 20 000 forint. Iskola kezdési támogatásban részesülhet, azaz alapfokú oktatásban résztvevő, vagy középfokú, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató tanuló, akinek családjában az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 15-szörösét. Az iskola kezdési támogatás megállapításának feltétele, hogy a tanuló Jászboldogházi állandó lakcímmel rendelkezzen. A kérelemhez mellékelni kell az egyfőre jutó havi jövedelemről szóló igazolást, és a Jászboldogházi állandó lakcím igazolása mellett a középfokú tanulói jogviszony fennállásáról szóló 30 napnál nem régebbi iskolalátogatás igazolást. Az általános iskolás gyermekek esetén nincs szükség az iskolalátogatási igazolásra. Az iskolakezdési támogatás szeptember 30-áig igényelhető. Több egészségügyi szakterület egyetemi és duális képzésű hallgatója választotta a nyári gyakorlatának helyszínéül a Jászberényi Szent Erzsébet Kórházat. Mint az intézmény főigazgatója dr. Besenyi Orsolya elmondta, a fiatalok több osztályon és területen vesznek részt a betegellátásban.
8: Tavasszal nagyon sok megkeresés érkezett hozzánk, a nyári gyakorlatukhoz befogadó nyilatkozatot adjunk ki. Jelenleg, ha összeszámolom mind az egyetemi és a duális képzésben résztvevőket, akkor több mint 40 hallgatónk van. 13-an egyetemi képzésben vannak, orvostanhallgatók, gyógytornászok, mentőtisztek, de van köztük biológus is. Nagyon büszke vagyok az oktatási csoportunkra, hogy ilyen sok hallgatót be tudnak vonzani. Köszönöm a hallgatóknak is, hogy minket választanak. A kollégáimtól azt kértem, hogy a tanulóinkat szeretettel fogadják, tanítsák őket, és egy élmény alapú oktatásban vegyenek részt, hogy szeptemberben, amikor visszakerülnek az iskolapadba, jó érzéssel térjenek vissza, és későbbiekben pedig munkavállalóként tudjuk őket üdvözölni.
7: Várhatóan október közepére elkészül a Jászberényi vasútállomás épületének teljes körű felújítása. Mint a polgármester közölte, tavaly ősszel kapott tájékoztatást a MÁV pályaműködtetési ZRT fejlesztési és beruházási főigazgatóságáról, hogy a vasútállomás épülete új külsőt fog kapni. Budai Lóránt közösségi oldalán számolt be az eddigi munkálatokról. Az 1873-ban átadott épületben új utasmosdókat alakítanak ki, akadálymentesítik, és a váró csarnok is megújul, ahol új burkolat, álmenyezet és klimatizálás is megvalósul. Mindezek mellett további kerékpártárolókat is kihelyeznek. Jelenleg a peron felüli oldalon a verandatető javítása és az új héjazat készítése van folyamatban. Az épület külső nyílászáróit is kicserélik, amelyek az építéskori kialakításukat idézik majd vissza. A homlokzati vakolat javítása és átszínezése mellett homlokzati díszeket is felhelyeznek, melyeket archív felvételek alapján az önkormányzattal egyeztetve határoztak meg. A munkálatok megtervezésekor fontos szempont volt az épület eredeti megjelenésének visszaidézése, melyet az állomási névtábla és piktogramok cseréje is erősíteni fog. Számos idős ember használja még térségünkben is a régi formátumú személyt. Ezek augusztus 3-án érvényüket vesztették, mivel már nem felelnek meg az Európai Unióban egységesen alkalmazott biztonsági minimumkövetelményeknek. Az országgyűlés döntése nyomán azonban év végéig még el lehet intézni a könyvformátumú okmányokkal egyes ügyeket. A Belügyminisztérium arról tájékoztatott, hogy a Magyar Államkincstár nyugellátásainak és nyugdíjszerű ellátásainak átvételéhez pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátások átvételéhez, egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, a közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítéséhez és anyakönyvi eljárásokhoz lehet még használni december 31-ig a régi személyi igazolványokat. A szaktárca továbbra is arra kéri az érintetteket, hogy mielőbb gondoskodjanak új igazolványok igényléséről. Ezt bármelyik kormányablakban, a Jászságban 4 helyszínen, Jászberényben, Jászárokszálláson, Jászfényszaron és Jászapátin is előzetes időpontfoglalás nélkül megtehetik. A 70. életévüket betöltött állampolgárok számára az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: Rio FM. A Jászság ritmusa.
0: A Jászság ritmusa. Young Money, Young Money.

97.7 Trio FM melletted szól. A Szent Jobbot ma minden évben ünnepélyes körmenetben viszik végig Budapesten, de ez a hagyomány sem volt folyamatos. A Nemzeti Archívum adatai szerint az első Szent Jobb körmenetet 1860-ban tartották, 1938-ban Szent István halálának 900. évfordulóján különleges országjárásra is vitték az erekjét egy erre kialakított úgynevezett aranyvonaton. A II. Világháború után még néhány évig megtarthatták a körmenetet, majd 1947 után megszakadt a hagyomány. A rendszerváltás időszakában tért vissza, és azóta ismét augusztus 20-a egyik központi egyházi eseménye. A Snow érkezik, és az Informer.

97.7 Trio FM melletted szól. Már csak egy óránk maradt együtt az ünnepi műsorban, csatlakozzanak be. Kettőtől a történelmi érdekességeket összekötjük 2026. augusztus 20-ával. Megnézzük, milyen különleges programmal készül idén az

0: Országház, természetesen Jászberény mai ünnepi programjait is összeszedjük, végül arra kérdésre kísérelek meg válaszolni, ami minden évben előkerül. Ha István nagyjából 1000 éve alapította meg a királyságot, akkor tulajdonképpen hány éves ma Magyarország? Addig is mutatom, mit hallgatunk meg a friss hírek után, 14 órát követően jön Marshmello, Anne-Marie és a Friends.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Öltöztesse fel otthonát kívülbelül a Horizont festékházból. Baumit glettanyagok, hérafal festékek, drive-it vakolatok kedvezményes áron. Ingyenes színkeveréssel és szaktanácsadással várunk hétfőtől szombatig. Horizont festékház, Jászberény, Kossuth Lajos út 47. A színek otthona, otthon a színe.
4: Építkezés előtt áll, vagy nyílászárói elavultak, vagy zavarja az utcai zaj? Ne habozzon, cserélje ablakait korszerűbbre a Jász Ablak Kft-vel. Látogasson el Jászberény, Kossuth Lajos út 65-en alszám alatt található bemutató termünkbe. Keresse kollégáinkat és kérjen ingyenes felmérést, szaktanácsadást. Tervezzük meg együtt nyílászáró cseréjét. Bővebb információk www.jászablak.hu.
5: Ez volt a reklám.
6: A Trio FM hírei.
7: Másodfokú hőségriasztás van érvényben. Magyarországnak erős honvédségre van szüksége, mondta a kormányfő. Újra megnyílt a Miskolc-tapolcai barlangfürdő. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A magyarok tudását, kitartását és bölcsességét emelte ki köszöntőjében a köztársasági elnök az állami kitüntetések átadásán. Baka András hangsúlyozta, ez az alkalom nem a politikáról szól, nem világnézetek vagy meggyőződések, hanem annak mentén ismerik el az embereket, hogy mit alkottak, fedeztek fel, milyen tudást adtak tovább. Magyarországnak erős honvédségre van szüksége, nem azért, mert háborút akar, hanem éppen azért, mert békében szeretne élni, fogalmazott a délelőtti tisztavatáson Magyar Péter. A kormányfő kijelentette, a honvédeknek nem egy politikai oldalt, hanem a hazájukat kell szolgálniuk. A most avatott tisztek elé példaként az 1848-49-es szabadságharc hőseit állította, akik tudásukkal, elkötelezettségükkel, felelősségvállalásukkal bizonyították rátermettségüket. Ma lépnek hatályba a közneveléssel kapcsolatos törvények és a kormányrendeletek módosításai, ezek növelik az intézményvezetők jogkörét, a tantestületek szakmai autonómiáját, valamint helyreállítják a foglalkoztatottak kollektív jogait. Megnyílt a Hortobágyi hídi vásár. A tavainál több árussal és hosszabban 3 napon át várják az érdeklődőket a 9 lyukú híd melletti vásártéren. A kézművesek között vannak például kalaposok, bőrösök, fazekasok és szürkészítők. A vásár idején látogatható a Mátai Ménes, a Pusztai Állatpark és a Pásztor Múzeum, valamint lesznek népzenei koncertek, hagyományőrző produkciók és gólyalábas komédiások. Újra megnyílt a Miskolc-tapolcai barlangfürdő. Az Európában is ritkaságnak számító fürdő 2 éve egy elektromos zárlat miatt égett le. A felújítással egy biztonságosabb, korszerűbb és fenntarthatóbb fürdőt hoztak létre, mint egy 1,5 milliárd forintból. Az ünnepi hétvégén 4 napos programsorozattal, koncertekkel, gasztronómiai programokkal várják az érdeklődőket. Az Országos Mentőszolgálat felkészült az ünnepi rendezvények egészségügyi biztosítására. A tűzijáték idején 56 ponton lesznek mentőegységek. A helyszínekről a mentők.hu oldalon vagy az Életmentő applikációban lehet tájékozódni. Ismét másodfokú hőségriasztás lépett életbe. Az intézkedés vasárnap éjfélig tart. A szakemberek mindenkinek azt tanácsolják, hogy igyon sok folyadékot és fényvédő krémmel, szellős ruházattal védje bőrét az erős napsugárzástól.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most!
4: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

97.7 Trio FM mellettet szól. Elérkeztünk az augusztus 20-ai műsorunk utolsó órájához. Először egy olyan mai program jön, amihez ritkán van szükség belépőjegyre. Az ünnep alkalmából megnyitják az országházat a látogatók előtt, aztán maradunk Jászberényben, és megnézzük, hogyan folytatódik a városban a Szent István nap. 3-4-kor pedig kiszámoljuk, van-e egyáltalán értelme azt mondani, hogy ma éppen 1026 éves Magyarország. Egy picit beleszoktunk zavarodni ilyenkor a matekba. 0630-301-2277, ugye tudják, hogy továbbra is ez az elérhetőségünk. Ha gondolják, szóljanak hozzá a témákhoz, addig pedig 14 óra után Raven Lane érkezik, és a Love Me Not.

97.7 Trio FM melletted szól. Ha valaki ma Budapesten jár és belülről is megnézi az Országház egyik legismertebb épületét, augusztus 20-án különleges lehetősége van rá. Az államalapítás ünnepe alkalmából dél és este 8 óra között nyílt napot tartanak az Országházban. Azért is nagyon aktuális a program, mert az épület kupola csarnokában őrzik a Szent Koronát és a koronázási jelvényeket. Emlékeznek rá, amikor délelőtt beszéltünk részletesen a koronáról, és hogy nem azonosítható egyszerűen István eredeti koronájaként? Szó szerint az ország egyik legfontosabb közjogi épületének közepén található, szerintem mindenképpen egyszer az életünkben érdemes megnézni. Lady Gaga következik, és a Paparazzi.

97.7 Trio FM mellettet szól. Természetesen a jászság és jászberény sem maradt ki a programajánlataimból, ami augusztus 20-át illeti. 3 órától teljesen megelevenedik a Margit sziget, ahol a legkisebbeket a Kender Kócz népi játszóház és egy látványos interaktív buborékshow is várja. Késő délutántól a zené lesz a főszerep a nagy színpadon. Először az Erős Pista, majd 7 órától a hűvös zenekar hangolja a közönséget. Este 9-kor pedig az Iván and a Parazol csapa húrok közé. Az ünnepi hangulatot látványos fénysó, lombfestés és egy fergeteges wedding diszkó zárja. A belépés minden programra ingyenes, töltsék a mai délutánt és estét Jászberényben. A részletes programokat indulás előtt természetesen érdemes azért csekkolni a jászberényi kulturális programok oldalán is. Gracie Abrams következik, és a That's So True.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: frissautó.hu.
3: Minden, ami az autódhoz kell.
2: Ápolás, karbantartás, trendi kellékek és...
3: csajos cuccok.
2: Mindened az autód.
3: Akkor itt a helyed, mert nálunk minden van.
2: frissautó.hu. Itt vagy már.
3: Motorosoknak is.
4: Ez volt a reklám.
5: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
6: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Várhatóan október közepére elkészül a Jászberényi vasútállomás épületének teljes körű felújítása. Mint a polgármester közölte, tavaly ősszel kapott tájékoztatást a MÁV pályaműködtetési ZRT fejlesztési és beruházási főigazgatóságáról, hogy a vasútállomás épülete új külsőt fog kapni. Budai Lóránt közösségi oldalán számolt be az eddigi munkálatokról. Az 1873-ban átadott épületben új utasmosdókat alakítanak ki, akadálymentesítik, és a váró csarnok is megújul, ahol új burkolat, álmenyezet és klimatizálás is megvalósul. Mindezek mellett további kerékpártárolókat is kihelyeznek. Jelenleg a peron felüli oldalon a verandatető javítása és az új héjazat készítése van folyamatban. Az épület külső nyílászáróit is kicserélik, amelyek az építéskori kialakításukat idézik majd vissza. A homlokzati vakolat javítása és átszínezése mellett homlokzati díszeket is felhelyeznek, melyeket archív felvételek alapján az önkormányzattal egyeztetve határoztak meg. A munkálatok megtervezésekor fontos szempont volt az épület eredeti megjelenésének visszaidézése, melyet az állomási névtábla és piktogramok cseréje is erősíteni fog. Idén is biztosít iskoláztatási támogatást a Jászboldogházi önkormányzat, tájékoztatott Koczáné dr. Fehérvári Mária polgármester. A települési támogatás gyermekenként 20 000 forint. Iskola kezdési támogatásban részesülhet, azaz alapfokú oktatásban résztvevő, vagy középfokú, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató tanuló, akinek családjában az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 15-szörösét. Az iskola kezdési támogatás megállapításának feltétele, hogy a tanuló Jászboldogházi állandó lakcímmel rendelkezzen. A kérelemhez mellékelni kell az egyfőre jutó havi jövedelemről szóló igazolást és a Jászboldogházi állandó lakcím igazolása mellett a középfokú tanulói jogviszony fennállásáról szóló 30 napnál nem régebbi iskolalátogatás igazolást. Az általános iskolás gyermekek esetén nincs szükség az iskolalátogatási igazolásra. Az iskolakezdési támogatás szeptember 30-áig igényelhető. Több egészségügyi szakterület egyetemi és duális képzésű hallgatója választotta a nyári gyakorlatának helyszínéül a Jászberényi Szent Erzsébet kórházat. Mint az intézmény főigazgatója dr. Besenyi Orsolya elmondta, a fiatalok több osztályon és területen vesznek részt a betegellátásban.
7: Tavasszal nagyon sok megkeresés érkezett hozzánk, a nyári gyakorlatukhoz befogadó nyilatkozatot adjunk ki. Jelenleg, ha összeszámolom mind az egyetemi és a duális képzésben résztvevőket, akkor több mint 40 hallgatónk van. 13-an egyetemi képzésben vannak, orvostanhallgatók, gyógytornászok, mentőtisztek, de van köztük biológus is. Nagyon büszke vagyok oktatási csoportunkra, hogy ilyen sok hallgatót be tudnak vonzani. Köszönöm a hallgatóknak is, hogy minket választanak. A kollégáimtól azt kértem, hogy a tanulóinkat szeretettel fogadják, tanítsák őket, és egy élmény alapú oktatásban vegyenek részt, hogy szeptemberben, amikor visszakerülnek az iskolapadba, jó érzéssel térjenek vissza, és későbbiekben pedig munkavállalóként tudjuk őket üdvözölni.
6: Számos idős ember használja még térségünkben is a régi formátumú személyt. Ezek augusztus 3-án érvényüket vesztették, mivel már nem felelnek meg az Európai Unióban egységesen alkalmazott biztonsági minimumkövetelményeknek. Az országgyűlés döntése nyomán azonban év végéig még el lehet intézni a könyvformátumú okmányokkal egyes ügyeket. A belügyminisztérium arról tájékoztatott, hogy a magyar államkincstár nyugellátásainak és nyugdíjszerű ellátásainak átvételéhez, pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátások átvételéhez egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, a közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítéséhez és anyakönyvi eljárásokhoz lehet még használni december 31-ig a régi személyi igazolványokat. A szaktárca továbbra is arra kéri az érintetteket, hogy mielőbb gondoskodjanak új igazolványok igényléséről. Ezt bármelyik kormányablakban, a Jászságban 4 helyszínen, Jászberényben, Jászárokszálláson, Jászfényszaron és Jászapátin is előzetes időpontfoglalás nélkül megtehetik. A 70. életévüket betöltött állampolgárok számára az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Rio FM. Minden, amit szeretünk.

97.7 Trio FM melletted szól. Zárásként feltennék egy kérdést. Akkor most 1026 éves lenne Magyarország. Jól hangzik, de történelmileg ennél azért óvatosabban kell fogalmaznunk. A keresztény magyar királyság születését István koronázásához kötjük, ennek pontos időpontjáról viszont még a történészek között sincs teljes egyetértés. 1000 karácsonya és 1001 közötti dátumok is szóba kerülnek, ráadásul maga az államalapítás sem egyetlen nap alatt történt, hanem hosszú, politikai, közigazgatás és egyházi átalakulás volt. Ezért augusztus 20-a inkább Magyarország szimbolikus születésnapja, nem egy pontos születési anyakönyvi dátumot ünneplünk, hanem azt a folyamatot, amiből a magyar királyság megszületett. Maroon 5 és Kendrick Lamar következik a Don't Wanna Know-val.

március 20-át, jó pihenést és szép ünnepet kívánok mindenkinek. Maradjanak továbbra is a Trio FM hullámhosszán, a búcsúhoz a Lighthouse Family egyik klasszikusa érkezik. Hi, én Zsupos Ági vagyok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A magyarok tudását, kitartását és bölcsességét emelte ki köszöntőjében a köztársasági elnök az állami kitüntetések átadásán. Baka András hangsúlyozta, ez az alkalom nem a politikáról szól, nem a világnézetek vagy meggyőződések, hanem annak mentén ismerik el az embereket, hogy mit alkottak, fedeztek fel, milyen tudást adtak tovább. Az

0: Ünnepségen Cserhalmi György kossuthdíjas színművész, a Nemzet Színésze a Magyar Érdemrend nagy keresztjét vehette át. A gyermekvédelemben nevelkedő gyerekek közül 160-an nézhetik meg este a Karmelita palotából az augusztus 20-ai tűzijátékot, közölte a miniszterelnök. Kísérőikkel és nevelőikkel a drónsót és a fényjátékot is megtekinthetik. Tette hozzá Magyar Péter. A félórás műsor este 9 órakor kezdődik, a tűzijáték a korábbi éveknél rövidebb lesz. Az Országos Mentőszolgálat felkészült az ünnepi rendezvények egészségügyi biztosítására, a tűzijáték idején 56 ponton lesznek mentőegységek. A helyszínekről a mentők.hu oldalon vagy az Életmentő applikációban lehet tájékozódni. Újra megnyílt a miskolctapolcai barlangfürdő. Az Európában is ritkaságnak számító fürdő 2 éve egy elektromos zárlat miatt égett le. A felújítással egy biztonságosabb, korszerűbb és fenntarthatóbb fürdőt hoztak létre. Az ünnepi hétvégén 4 napos programsorozattal várják az érdeklődőket. Káosz és hatalmas torlódások alakultak ki a Tel Aviv-i Ben-Gurion repülőtéren, ahol sztrájk miatt leállt a forgalom. A repülőtér vezetése a munkaügyi bizottság beavatkozását kérte, és felszólította a dolgozókat a munka azonnali felvételére. A légikikötőben mintegy 600 járat és több mint 100 000 utas fordul meg ezen a napon. Halálos áldozata is van a Németország nyugati részén pusztító viharoknak. Tornádót jelentettek a kelet-németországi Brandenburgból, valamint Türingiából és Bajorországból is. A heves széllökések fákat csavartak ki. Néhány otthon a vihar nyomán lakhatatlanná vált, a rajnas sekély vízállása miatt pedig lelassult a folyami szállítás. Ismét másodfokú hőségriasztás lépett életbe, az intézkedés vasárnap éjfélig tart. A szakemberek mindenkinek azt tanácsolják, hogy igyon sok folyadékot és fényvédő krémmel, szellős ruházattal védje bőrét az erős napsugárzástól. Északon, északnyugaton beborul az ég, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. A szél időnként megerősödik, a zivatarokat viharos széllökések kísérhetik. Napközben 32-37, késő este 26-33 fok várható. A Balaton 23, a Velencei-tó 21, a Tisza-tó 25 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trió délután. 97.7 Trió FM. Melletted szól.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Szeretnék egy városi autót.
3: Igen?
2: Tudod, olyan modern, fiatalosat.
3: Igen, igen.
2: Elektromos, belefér?
3: Igen.
2: És legyen rajta napfénytető is. Légy szív.
3: Igen.
2: Tudsz valami jót?
3: Igen.
4: A Leapmotor T03-at. Kínai gyártmány, európai szerviz, mediterrán életérzés. Mindez csak 7.490.000 forintért. Na, Leapmotor?
2: Igen.
4: Te is igent fogsz mondani az elektromos autóra. Leapmotor. Lép szintet.
5: További részletek a Leap Motor Quality Szolnoki, Jászberényi és Karcagi márka kereskedéseiben és a quality.hu-n.
6: Fuvarozás, műszaki vizsga vagy diagnosztika? Az MVG Trans Jászsági Műszaki Vizsga Centrum mindenben segít. Személyautó, tehergépjármű és motorkerékpár műszaki vizsgáztatás, teljes olaj és olajszűrőcsere, komputeres diagnosztika, nemzetközi és belföldi áru szállítás, valamint túlméretes szállítás kül- és belföldre egyaránt. Szakértelem, gyors ügyintézés és kedvező árak. Várjuk Jászberényben az Alsó-Muszáj 66 szám alatt a Boldogházi úton. Hívjon minket 30 399 6000. MVG Trans Jársági Műszaki Vizsgacentrum. Megbízhatóság, szakértelem, gördülékeny megoldások.
7: Ez volt a reklám.
8: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
9: Köszöntöm Önöket. A mikrofonnál Kisnémetné Királyéva. Idén is biztosít iskoláztatási támogatást a Jászboldogházi önkormányzat, tájékoztatott Koczáné dr. Fehérvári Mária polgármester. A települési támogatás gyermekenként 20 000 forint. Iskola kezdési támogatásban részesülhet, azaz alapfokú oktatásban résztvevő, vagy középfokú, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató tanuló, akinek családjában az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 15-szörösét. Az iskola kezdési támogatás megállapításának feltétele, hogy a tanuló Jászboldogházi állandó lakcímmel rendelkezzen. A kérelemhez mellékelni kell az egyfőre jutó havi jövedelemről szóló igazolást, és a Jászboldogházi állandó lakcím igazolása mellett a középfokú tanulói jogviszony fennállásáról szóló 30 napnál nem régebbi iskolalátogatás igazolást. Az általános iskolás gyermekek esetén nincs szükség az iskolalátogatási igazolásra. Az iskolakezdési támogatás szeptember 30-áig igényelhető. Több egészségügyi szakterület egyetemi és duális képzésű hallgatója választotta a nyári gyakorlatának helyszínéül a Jászberényi Szent Erzsébet Kórházat. Mint az intézmény főigazgatója dr. Besenyi Orsolya elmondta, a fiatalok több osztályon és területen vesznek részt a betegellátásban.
10: Tavasszal nagyon sok megkeresés érkezett hozzánk, a nyári gyakorlatukhoz befogadó nyilatkozatot adjunk ki. Jelenleg, ha összeszámolom mind az egyetemi és a duális képzésben résztvevőket, akkor több mint 40 hallgatónk van. 13-an egyetemi képzésben vannak, orvostan hallgatók, gyógytornászok, mentőtisztek, de van köztük biológus is. Nagyon büszke vagyok az oktatási csoportunkra, hogy ilyen sok hallgatót be tudnak vonzani. Köszönöm a hallgatóknak is, hogy minket választanak. A kollégáimtól azt kértem, hogy a tanulóinkat szeretettel fogadják, tanítsák őket, és egy élmény alapú oktatásban vegyenek részt, hogy szeptemberben, amikor visszakerülnek az iskolapadba, jó érzéssel térjenek vissza, és későbbiekben pedig munkavállalóként tudjuk őket üdvözölni.
9: Várhatóan október közepére elkészül a Jászberényi vasútállomás épületének teljes körű felújítása. Mint a polgármester közölte, tavaly ősszel kapott tájékoztatást a MÁV pályaműködtetési ZRT fejlesztési és beruházási főigazgatóságáról, hogy a vasútállomás épülete új külsőt fog kapni. Budai Lóránt közösségi oldalán számolt be az eddigi munkálatokról. Az 1873-ban átadott épületben új utasmosdókat alakítanak ki, akadálymentesítik, és a váró csarnok is megújul, ahol új burkolat, álmenyezet és klimatizálás is megvalósul. Mindezek mellett további kerékpártárolókat is kihelyeznek. Jelenleg a peron felüli oldalon a verandatető javítása és az új héjazat készítése van folyamatban. Az épület külső nyílászáróit is kicserélik, amelyek az építéskori kialakításukat idézik majd vissza. A homlokzati vakolat javítása és átszínezése mellett homlokzati díszeket is felhelyeznek, melyeket archív felvételek alapján az önkormányzattal egyeztetve határoztak meg. A munkálatok megtervezésekor fontos szempont volt az épület eredeti megjelenésének visszaidézése, melyet az állomási névtábla és piktogramok cseréje is erősíteni fog. Számos idős ember használja még térségünkben is a régi formátumú személyt. Ezek augusztus 3-án érvényüket vesztették, mivel már nem felelnek meg az Európai Unióban egységesen alkalmazott biztonsági minimumkövetelményeknek. Az országgyűlés döntése nyomán azonban év végéig még el lehet intézni a könyvformátumú okmányokkal egyes ügyeket. A belügyminisztérium arról tájékoztatott, hogy a magyar államkincstár nyugellátásainak és nyugdíjszerű ellátásainak átvételéhez, pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátások átvételéhez, egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, a közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítéséhez és anyakönyvi eljárásokhoz lehet még használni december 31-ig a régi személyigazolványokat. A szaktárca továbbra is arra kéri az érintetteket, hogy mielőbb gondoskodjanak új igazolványok igényléséről. Ezt bármelyik kormányablakban, a Jászságban 4 helyszínen, Jászberényben, Jászárokszálláson, Jászfényszaron és Jászapátin is előzetes időpontfoglalás nélkül megtehetik. A 70. életévüket betöltött állampolgárok számára az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Jó FM. Minden, amit szeretünk.

0: Éjjel nappal. Trio FM. Melletted szól.
1: I don't like it.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Itt a nyár, tedd igazán felejthetetlenné. Ledd meg szeretteidet egy időtálló ajándékkal az Arany Dollár ékszerbolt kínálatából. Most 15% kedvezménnyel válogathatsz a megjelölt ékszerek közül. Stílus, elegancia, maradandó érték. Most kedvező páron, de siess, ne maradj le. Az akció csak korlátozott ideig érvényes. Találj ránk Jászberényben a Lehel vezértér 20 szám alatt a Konszerve Park mellett. Arany Dollár, az ékszerek csillogjanak.
3: Ez volt a reklám.
4: A Trio FM hírei.
5: Másodfokú hőségriadás.

0: választás van érvényben, megnyílt az Országháza nagy közönség előtt. Pénteken és szombaton is 18 óráig várják az érteklődőket. Heves viharok tombolnak Németországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megnyílt az Országháza nagy közönség előtt az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők 10-től este 18 óráig ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupola csarnokot és a Szent Koronát. A parlamentben az Országgyűlési Múzeum tárlatai is várják a látogatókat. Az épület előtt a várakozóknak vizet osztanak és permet kapukat is felszereltek. 12 virágkocsi vonult végig Debrecen városán az 57. virágkarneválon. A kompozíciókat hazai és külföldi művészeti csoportok produkciói kísérték. A több százezer élő virágból készült alkotások között a Szent Koronát, Kincsemet és a Hortobágyi kilenclyukú hidat megjelenítő kocsi is szerepelt. A karneválon először mutatkozott be egy francia utcaszínházi társulat, de szerb, olasz, bolgár, mexikói, német és dél-koreai fellépők is szórakoztatták a közönséget. A román légierő megsemmisített egy tengeri drónt a Neptun Deep gázmérő közvetlen közelében. A szerkezetet az egyik platformtól pár száz méterre lőtték ki. Hajnalban viszont egy másik drón román területen csapódott be, az ukrán folyami határ közelében. A szerkezet lakatlan területen ért földet, senki nem sérült meg, és jelentős kár sem keletkezett. Az ukrajnai háború kezdete óta Oroszország több mint 100 légi támadást intézett a Duna-deltában található ukrán kikötők ellen. Ezek során az orosz drónok több mint 30 alkalommal sértették meg Románia légterét, legutóbb múlt vasárnap. Káosz és hatalmas torlódások alakultak ki a Tel Aviv-i Ben Gurion repülőtéren, ahol sztrájk miatt leállt a forgalom. A repülőtér vezetése a munkaügyi bíróság beavatkozását kérte, és felszólította a dolgozókat a munka azonnali felvételére. A légikikötőben mintegy 600 járat és több mint 100 000 utas fordul meg ezen a napon. Halálos áldozata is van a Németország nyugati részén pusztító viharoknak. Tornádót jelentettek a kelet-németországi Brandenburgból, valamint Türingiából és Bajorországból is. A heves széllökések fákat csavartak ki, néhány otthon a vihar nyomán lakhatatlanná vált. A Rajna sekély vízállása miatt pedig lelassult a folyami szállítás. Ismét másodfokú hőségriasztás lépett életbe. Az intézkedés vasárnap éjfélig tart. A szakemberek mindenkinek azt tanácsolják, hogy igyon sok folyadékot és védje bőrét az erős napsugárzástól.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jásság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: 样。
1: Mellette Rio FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s, hűtő-fűtő, Gorenje klímádat a Szatmárinál. Csendes működés, energiatakarékos megoldás mostantól csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Jászberényi Szatmáriban. Jákóhalmi út 3/A.
3: Ez volt a reklám.
4: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
5: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Várhatóan október közepére elkészül a Jászberényi vasútállomás épületének teljes körű felújítása. Mint a polgármester közölte, tavaly ősszel kapott tájékoztatást a MÁV pályaműködtetési ZRT fejlesztési és beruházási főigazgatóságáról, hogy a vasútállomás épülete új külsőt fog kapni. Budai Lóránt közösségi oldalán számolt be az eddigi munkálatokról. Az 1873-ban átadott épületben új utasmosdókat alakítanak ki, akadálymentesítik, és a váró csarnok is megújul, ahol új burkolat, álmenyezet és klimatizálás is megvalósul. Mindezek mellett további kerékpártárolókat is kihelyeznek. Jelenleg a peron felüli oldalon a verandatető javítása és az új héjazat készítése van folyamatban. Az épület külső nyílászáróit is kicserélik, amelyek az építéskori kialakításukat idézik majd vissza. A homlokzati vakolat javítása és átszínezése mellett homlokzati díszeket is felhelyeznek, melyeket archív felvételek alapján az önkormányzattal egyeztetve határoztak meg. A munkálatok megtervezésekor fontos szempont volt az épület eredeti megjelenésének visszaidézése, melyet az állomási névtábla és piktogramok cseréje is erősíteni fog. Idén is biztosít iskoláztatási támogatást a Jászboldogházi önkormányzat, tájékoztatott Koczáné dr. Fehérvári Mária polgármester. A települési támogatás gyermekenként 20 000 forint. Iskola kezdési támogatásban részesülhet, azaz alapfokú oktatásban résztvevő, vagy középfokú, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató tanuló, akinek családjában az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 15-szörösét. Az iskola kezdési támogatás megállapításának feltétele, hogy a tanuló Jászboldogházi állandó lakcímmel rendelkezzen. A kérelemhez mellékelni kell az egyfőre jutó havi jövedelemről szóló igazolást és a Jászboldogházi állandó lakcím igazolása mellett a középfokú tanulói jogviszony fennállásáról szóló 30 napnál nem régebbi iskolalátogatás igazolást. Az általános iskolás gyermekek esetén nincs szükség az iskolalátogatási igazolásra. Az iskolakezdési támogatás szeptember 30-áig igényelhető. Több egészségügyi szakterület egyetemi és duális képzésű hallgatója választotta a nyári gyakorlatának helyszínéül a Jászberényi Szent Erzsébet Kórházat. Mint az intézmény főigazgatója dr. Besenyi Orsolya elmondta, a fiatalok több osztályon és területen vesznek részt a betegellátásban.
6: Tavasszal nagyon sok megkeresés érkezett hozzánk, a nyári gyakorlatukhoz befogadó nyilatkozatot adjunk ki. Jelenleg, ha összeszámolom mind az egyetemi és a duális képzésben résztvevőket, akkor több mint 40 hallgatónk van. 13-an egyetemi képzésben vannak, ők orvostanhallgatók, gyógytornászok, mentőtisztek, de van köztük biológus is. Nagyon büszke vagyok oktatási csoportunkra, hogy ilyen sok hallgatót be tudnak vonzani. Köszönöm a hallgatóknak is, hogy minket választanak. A kollégáimtól azt kértem, hogy a tanulóinkat szeretettel fogadják, tanítsák őket, és egy élmény alapú oktatásban vegyenek részt, hogy szeptemberben, amikor visszakerülnek az iskolapadba, jó érzéssel térjenek vissza, és későbbiekben pedig munkavállalóként tudjuk őket üdvözölni.
5: Számos idős ember használja még térségünkben is a régi formátumú személyt. Ezek augusztus 3-án érvényüket vesztették, mivel már nem felelnek meg az Európai Unióban egységesen alkalmazott biztonsági minimumkövetelményeknek. Az országgyűlés döntése nyomán azonban év végéig még el lehet intézni a könyvformátumú okmányokkal egyes ügyeket. A belügyminisztérium arról tájékoztatott, hogy a magyar államkincstár nyugellátásainak és nyugdíjszerű ellátásainak átvételéhez, pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátások átvételéhez egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, a közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítéséhez és anyakönyvi eljárásokhoz lehet még használni december 31-ig a régi személyi igazolványokat. A szaktárca továbbra is arra kéri az érintetteket, hogy mielőbb gondoskodjanak új igazolványok igényléséről. Ezt bármelyik kormányablakban, a Jászságban 4 helyszínen, Jászberényben, Jászárokszálláson, Jászfényszaron és Jászapátin is előzetes időpontfoglalás nélkül megtehetik. A 70. életévüket betöltött állampolgárok számára az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Jó FM. Minden, amit szeretünk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Szeretnék egy városi autót.
3: Igen?
2: Tudod, olyan modern, fiatalosat.
3: Igen, igen.
2: Elektromos, belefér?
3: Igen.
2: És legyen rajta napfénytető is. Légy szív.
3: Igen.
2: Tudsz valami jót?
3: Igen.
4: A Leapmotor T03-at. Kínai gyártmány, európai szerviz, mediterrán életérzés. Mindez csak 7.490.000 forintért. Na, Leapmotor?
2: Igen.
4: Te is igent fogsz mondani az elektromos autóra. Leapmotor. Lép szintet.
5: További részletek a Leap Motor Quality Szolnoki, Jászberényi és Karcagi márka kereskedéseiben és a quality.hu-n.
6: Ez volt a reklám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most.
1: Már is indul egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a Trio délután. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő reklámblokk meghallgatása 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Esküvői helyszínt keres? A Tiszatavi Hercegudvarház elegáns helyszínt és kényelmes szállást kínál. A dekorációt, ceremóniamestert, cateringet és esküvőszervezőt pedig szabadon választhatja. Hercegudvarház, a nagy nap tökéletes helyszíne.
3: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
4: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
5: Hirdessen a Jászság rádiójában! Ott vagyunk mindenhol, autóban, munkahelyen, háztartásban, vagy akár mobiltelefonon. Így hirdetése biztosan célhoz ér. Kedvezményes hirdetési lehetőségeket kínálunk az ön cége vállalkozása számára is. További információkért, valamint személyre szabott ajánlatainkért keresse kollégáinkat a Facebook oldalunkon található elérhetőségeinken. Trio FM. Együtt a sikerhez vezető úton.
6: Ez volt a reklám.
7: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
8: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Idén is biztosít iskoláztatási támogatást a Jászboldogházi Önkormányzat, tájékoztatott Koczáné dr. Fehérvári Mária polgármester. A települési támogatás gyermekenként 20 000 forint. Iskola kezdési támogatásban részesülhet azaz alapfokú oktatásban résztvevő, vagy középfokú, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató tanuló, akinek családjában az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 15-szörösét. Az iskola kezdési támogatás megállapításának feltétele, hogy a tanuló Jászboldogházi állandó lakcímmel rendelkezzen. A kérelemhez mellékelni kell az egyfőre jutó havi jövedelemről szóló igazolást, és a Jászboldogházi állandó lakcím igazolása mellett a középfokú tanulói jogviszony fennállásáról szóló 30 napnál nem régebbi iskolalátogatás igazolást. Az általános iskolás gyermekek esetén nincs szükség az iskolalátogatási igazolásra. Az iskolakezdési támogatás szeptember 30-áig igényelhető. Több egészségügyi szakterület egyetemi és duális képzésű hallgatója választotta a nyári gyakorlatának helyszínéül a Jászberényi Szent Erzsébet Kórházat. Mint az intézmény főigazgatója dr. Besenyi Orsolya elmondta, a fiatalok több osztályon és területen vesznek részt a betegellátásban.
9: Tavasszal nagyon sok megkeresés érkezett hozzánk a nyári gyakorlatokhoz, befogadó nyilatkozatot adjunk ki. Jelenleg, ha összeszámolom mind az egyetemi és a duális képzésben résztvevőket, akkor több mint 40 hallgatónk van. 13-an egyetemi képzésben vannak, orvostanhallgatók, gyógytornászok, mentőtisztek, de van köztük biológus is. Nagyon büszke vagyok oktatási csoportunkra, hogy ilyen sok hallgatók be tudnak vonzani. Köszönöm a hallgatóknak is, hogy minket választanak. A kollégáimtól azt kértem, hogy a tanulóinkat szeretettel fogadják, tanítsák őket, és egy élmény alapú oktatásban vegyenek részt, hogy szeptemberben, amikor visszakerülnek az iskolapadba, jó érzéssel térjenek vissza, és későbbiekben pedig munkavállalóként tudjuk őket üdvözölni.
8: Várhatóan október közepére elkészül a Jászberényi vasútállomás épületének teljes körű felújítása. Mint a polgármester közölte, tavaly ősszel kapott tájékoztatást a MÁV pályaműködtetési ZRT fejlesztési és beruházási főigazgatóságáról, hogy a vasútállomás épülete új külsőt fog kapni. Budai Lóránt közösségi oldalán számolt be az eddigi munkálatokról. Az 1873-ban átadott épületben új utasmosdókat alakítanak ki, akadálymentesítik, és a váró csarnok is megújul, ahol új burkolat, álmenyezet és klimatizálás is megvalósul. Mindezek mellett további kerékpártárolókat is kihelyeznek. Jelenleg a peron felüli oldalon a verandatető javítása és az új héjazat készítése van folyamatban. Az épület külső nyílászáróit is kicserélik, amelyek az építéskori kialakításukat idézik majd vissza. A homlokzati vakolat javítása és átszínezése mellett homlokzati díszeket is felhelyeznek, melyeket archív felvételek alapján az önkormányzattal egyeztetve határoztak meg. A munkálatok megtervezésekor fontos szempont volt az épület eredeti megjelenésének visszaidézése, melyet az állomási névtábla és piktogramok cseréje is erősíteni fog. Számos idős ember használja még térségünkben is a régi formátumú személyt. Ezek augusztus 3-án érvényüket vesztették, mivel már nem felelnek meg az Európai Unióban egységesen alkalmazott biztonsági minimumkövetelményeknek. Az országgyűlés döntése nyomán azonban év végéig még el lehet intézni a könyvformátumú okmányokkal egyes ügyeket. A belügyminisztérium arról tájékoztatott, hogy a magyar államkincstár nyugellátásainak és nyugdíjszerű ellátásainak átvételéhez, pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátások átvételéhez, egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, a közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítéséhez és anyakönyvi eljárásokhoz lehet még használni december 31-ig a régi személyigazolványokat. A szaktárca továbbra is arra kéri az érintetteket, hogy mielőbb gondoskodjanak új igazolványok igényléséről. Ezt bármelyik kormányablakban, a Jászságban 4 helyszínen, Jászberényben, Jászárokszálláson, Jászfényszaron és Jászapátin is előzetes időpontfoglalás nélkül megtehetik. A 70. életévüket betöltött állampolgárok számára az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 97.7 Trio FM mellett.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Megnyílt az Országháza nagy közönség előtt az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők 10-től este 18 óráig ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupola csarnokot és a Szent Koronát. A parlamentben az Országgyűlési Múzeum tárlatai is várják a látogatókat. A nemzeti ünnepen sem állhat meg a munka Paksnál, mondta a közösségi oldalára feltöltött videóban a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulusz hangsúlyozta, csak a bal parton eddig körülbelül 4000 tonna követ építettek be, a jobb parton pedig ennek a többszörösét. A tárca vezető hozzátette, a vízügy kérésére a Dunai hajóutat mindaddig biztosítják, ameddig az lehetséges. Ruszin Szendi Romulusz egyúttal köszönetet mondott a felajánlásokért és az állomány munkájáért. Csütörtök hajnalban és még délelőtt is több órán át támadta drónokkal és ballisztikus rakétákkal Oroszország Kijevet és környékét. Legalább 15-en meghaltak és több tucatnyian megsebesültek. Az ukrán elnök szerint összesen 30 lakóépület, egy általános iskola, egy óvoda és egy gyerekkórház is megrongálódott. Péntekre gyásznapot rendeltek el az ukrán fővárosban. Volodymyr Zelenszkij továbbra is Patriot elfogó rakétákat kér szövetségeseitől, mert ezek jelent az egyetlen hatékony védelmet a ballisztikus rakéta támadásokkal szemben. Közben Ukrajna is folytatta a dróntámadásokat. Az orosz légvédelem csaknem 250 szerkezetet lőtt le, többségüket még távol Moszkvától. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János. A korábbi közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán azt írta, a Fidesz képviselőcsoportjának megalakulásakor még egyetértett a párt vezetéssel abban, hogy a Fidesz megújulása mellett a politikai folytonosságra is szükség van, de ma már úgy látja, hogy a képviseleténél a párt megújulása a fontosabb. Döntésével ehhez szeretne hozzájárulni. Lázár János lemondására reagált a Fidesz frakció, azt írta. A döntés a párt tervezett átalakításának része. Rekordmagas a kánikula okozta halálesetek száma Németországban. A német egészségügyi hatóság az idei nyáron mintegy 14 000-re becsüli a hőség miatt elhunytak számát. Az intézet arra is felhívta a figyelmet, hogy a hőhullámok az éghajlatváltozás miatt egyre intenzívebbek és gyakoribbak. Az előző rekordot 2018-ban jegyezték fel, akkor 8900 volt a kánikula miatti halálesetek becsült száma. Az ország nagy részén derült az égbolt, legfeljebb északon, északnyugaton lehetnek felhősebb tájak, arrafelé pénteken több helyen lehetnek záporok, heves zivatarok. Északa 17-24, napközben általában 31-38 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!

0: Trió napközben. Minden, ami jásság.
1: Ez a Trió FM, a jásság rádiója. Az asszály és a tartós hőség nem csak minket visel meg, hanem a város növényzetét és a vadon élő állatokat is. Itt Jászberényben összefogtak az önkéntesek. A Jászberényi Jótékonykodók Egyesülete rendszeres locsolással menti a fiatal és idősebb fákat, a külterületeken pedig itatókat töltenek fel a szomjazó állatoknak. Hogy pontosan kik és hogyan vesznek részt az akcióban, az már is kiderül Kisnémetné királyi összeállításából.
2: Ismét útnak indul Jászberényben a falocsolók kisebb-nagyobb csoportja. A Jászberényi Jótékonykodók Egyesülete a rendkívüli hőség miatt hetek óta szervezi önkéntesek bevonásával a koordinált locsolást a város különböző területein. Sárközi Csabáné, Béres Krisztina, a civil szervezet elnöke.
3: Éreztük azt, hogy segíteni kell a természetnek. Ugye mindenki tudja, hogy a Jászberényi Jótékonykodók Egyesülete többféle tevékenységet is űzik Jászberényben, mind szociális, mind környezetvédelmi tevékenységet. Ezáltal úgy gondoltuk, hogy elkezdjük a fákat locsolni. Rengetegen csatlakoztak, az egyik főtársam a Szodor Emese. Amikor elkezdtem keresgélni, hogy mivel tudnánk locsolni a fákat, akkor Holló Pista bácsi egyből felajánlotta, hogy neki van egy IPC tartálya, és akkor azt szoktuk megtölteni. Először azokkal mentünk ki a mi autónkkal, és mindig másnál teletöltöttük vízzel a tartályt. Többféle felajánlás is volt, rengeteg ismerős felajánlotta a kútvizét. Rengeteg helyen locsoltunk, Fürdő utca, sétányok, Szentkúti tér, kórház, Vasút utca, 60-i úti bicikliút. Aztán elkezdtünk egy locsoló kihívást kitenni, hogy ki az, aki szeretne fákat örökbe fogadni. Voltak is többen, akik kiártak, azokat kis apró ajándékokkal megjutalmaztuk. Amikor én elmondtam ezt az önkormányzatnál, több képviselő és polgármester úr is csatlakozott hozzá, hogy ők is felajánlanak különböző termékeket, és azokat szétosztogattuk ezek között az emberek között. Igaz, nem ezért csinálták, de nekünk meg olyan jó volt adni ezeknek az embereknek kis apróságokat azért, hogy ők is adtak nekünk egy kis boldogságot, meg a városnak, és ezzel mi is megköszöntük nekik, és továbbra is várjuk szeretettel, hogy locsolják ezeket a fákat. Ki szeretnék emelni egy idős hölgyet, Váróczi Erzsébetet, akihez mentem és vittem volna neki az apró ajándékot, mert locsolja a platánfákat ott, ahol lakik, és döbbenetes volt számomra, hogy az idős néni vitte a kannákat és locsolta a platánfákat, példaértékű.
2: Sárközi Csabáné, Béres Krisztina kiemelte, hogy a JVB ZRT-vel egyeztetve végzik a falocsolásokat a városban, általában hetente két alkalommal. Az elmúlt években ültetett több száz kisfa mellett a rendkívüli forró nyarak miatt már az idősebb fák is veszélyben vannak a rekord alacsony talajvízszint miatt.
3: Hetente körülbelül kettőször szoktunk kimenni locsolni. Fák jelentik a jövőt, és a hőség elől csak is ezzel fogunk tudni megmenekülni, hogy rengeteg fát fogunk ültetni, és a fákat több év keresztül kell locsolni. Mert ennyi fát a JVB ZRT sem fog tudni meglocsolni, és ezt mindenki tudhatja, hogy rengeteg fát ültetett Jászberény, de ezeket gondozni, ápolni kell, és nincs annyi ember a JVB ZRT-nél, és nincs annyi autójuk nekik sem, akik ezeket meg tudják locsolni, úgyhogy be kell segítenünk. Elég messze vannak egymástól ezek a helyszínek, mert ugye a Dinamit tér és a 60-i út két különböző helyen van, de volt olyan, hogy megoldottuk, hogy egyik nap a Dinamit térre mentünk, másik nap a 60-i úti kerékpárút mellé mentünk, és közben pedig itt a városban is nagyon sok helyen locsoltunk. A Vasút az prioritást élvez, mert ott elég szárazak a fák. A Szentkúti téren például sok ott lakó locsolja a fákat, úgyhogy nem mindet kell meglocsolnunk, de mondhatom a kórházat, ahol ott is nagyon-nagyon rossz állapotban vannak a fák és a babérok. Kürt utcánál is rengeteg fa van. Tehát most már elértünk sajnos oda, hogy annyira aszályos időszak van, és annyira lent van a talajvíz, hogy már a közepes fáink is veszélyben vannak. Muszáj azokat is öntözni. Tehát nem csak a 700 kis fát, amiket az elmúlt években ültettünk, a fiatal fákat, hanem már amiket több év elültettünk fákat is locsolni kell, mert sajnos ez az időjárás, ez megöli őket, szó szerint. Megbeszéljük mindig a JVB ZRT-vel, és akkor segítenek nekünk, hogy melyik helyszínekre menjünk. És akkor azt is belevesz, meg azokat is, amiket mi látunk menet közben, hogy vagy régen voltunk, vagy látjuk, hogy ott szárazak a fák, és akkor arra vesztük az utat.
2: A Jászberényi Jótékonykodók Egyesülete gondot visel a vadon élő állatokra is. Jászberény külterületén rendszeresen feltöltik az itatókat.
3: Kimentünk és vittünk állatoknak a katonák földjére vizet, és azt folyamatosan most én a neszűri gyerekekkel, akikkel ugye táborba is mentünk velük, töltjük fel újra, mindig cseréljük ki a vizet. Azért, mert a mókusok, őzikék nem tudnak sajnos honnan vizet venni, úgyhogy itt próbálunk az állatvédelmet is oktatni a gyerekeknek. Hogyha esetleg valaki szeretne csatlakozni hozzánk, akkor hetente egyszer cseréljük a vizet az állatoknak kint ott a neszűri és a katonák földje környékén is, mert ott rengeteg ilyen erdős és fás rész van, ahol ugye nem tudnak inni, mert nincsen vízvételi lehetőségük az állatoknak.
0: információk a jársság szívéből. A Trió napközbennel mindig napra készen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
2: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Várhatóan október közepére elkészül a Jászberényi vasútállomás épületének teljes körű felújítása. Mint a polgármester közölte, tavaly ősszel kapott tájékoztatást a MÁV pályaműködtetési ZRT fejlesztési és beruházási főigazgatóságáról, hogy a vasútállomás épülete új külsőt fog kapni. Budai Lóránt közösségi oldalán számolt be az eddigi munkálatokról. Az 1873-ban átadott épületben új utasmosdókat alakítanak ki, akadálymentesítik, és a váró csarnok is megújul, ahol új burkolat, álmenyezet és klimatizálás is megvalósul. Mindezek mellett további kerékpártárolókat is kihelyeznek. Jelenleg a peron felüli oldalon a verandatető javítása és az új héjazat készítése van folyamatban. Az épület külső nyílászáróit is kicserélik, amelyek az építéskori kialakításukat idézik majd vissza. A homlokzati vakolat javítása és átszínezése mellett homlokzati díszeket is felhelyeznek, melyeket archív felvételek alapján az önkormányzattal egyeztetve határoztak meg. A munkálatok megtervezésekor fontos szempont volt az épület eredeti megjelenésének visszaidézése, melyet az állomási névtábla és piktogramok cseréje is erősíteni fog. Idén is biztosít iskoláztatási támogatást a Jászboldogházi önkormányzat, tájékoztatott Koczáné dr. Fehérvári Mária polgármester. A települési támogatás gyermekenként 20 000 forint, iskola kezdési támogatásban részesülhet, azaz alapfokú oktatásban résztvevő, vagy középfokú, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató tanuló, akinek családjában az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 15-szörösét. Az iskola kezdési támogatás megállapításának feltétele, hogy a tanuló Jászboldogházi állandó lakcímmel rendelkezzen. A kérelemhez mellékelni kell az egyfőre jutó havi jövedelemről szóló igazolást és a Jászboldogházi állandó lakcím igazolása mellett a középfokú tanulói jogviszony fennállásáról szóló 30 napnál nem régebbi iskolalátogatás igazolást. Az általános iskolás gyermekek esetén nincs szükség az iskolalátogatási igazolásra. Az iskolakezdési támogatás szeptember 30-áig igényelhető. Több egészségügyi szakterület egyetemi és duális képzésű hallgatója választotta a nyári gyakorlatának helyszínéül a Jászberényi Szent Erzsébet kórházat. Mint az intézmény főigazgatója dr. Besenyi Orsolya elmondta, a fiatalok több osztályon és területen vesznek részt a betegellátásban.
3: Tavasszal nagyon sok megkeresés érkezett hozzánk, a nyári gyakorlatukhoz befogadó nyilatkozatot adjunk ki. Jelenleg, ha összeszámolom mind az egyetemi és a duális képzésben résztvevőket, akkor több mint 40 hallgatónk van. 13-an egyetemi képzésben vannak, ők orvostanhallgatók, gyógytornászok, mentőtisztek, de van köztük biológus is. Nagyon büszke vagyok oktatási csoportunkra, hogy ilyen sok hallgatót be tudnak vonzani. Köszönöm a hallgatóknak is, hogy minket választanak. A kollégáimtól azt kértem, hogy a tanulóinkat szeretettel fogadják, tanítsák őket, és egy élmény alapú oktatásban vegyenek részt, hogy szeptemberben, amikor visszakerülnek az iskolapadba, jó érzéssel térjenek vissza, és későbbiekben pedig munkavállalóként tudjuk őket üdvözölni.
2: Számos idős ember használja még térségünkben is a régi formátumú személyt. Ezek augusztus 3-án érvényüket vesztették, mivel már nem felelnek meg az Európai Unióban egységesen alkalmazott biztonsági minimumkövetelményeknek. Az országgyűlés döntése nyomán azonban év végéig még el lehet intézni a könyvformátumú okmányokkal egyes ügyeket. A belügyminisztérium arról tájékoztatott, hogy a magyar államkincstár nyugellátásainak és nyugdíjszerű ellátásainak átvételéhez, pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátások átvételéhez, egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, a közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítéséhez és anyakönyvi eljárásokhoz lehet még használni december 31-ig a régi személyi igazolványokat. A szaktárca továbbra is arra kéri az érintetteket, hogy mielőbb gondoskodjanak új igazolványok igényléséről. Ezt bármelyik kormányablakban, a Jászságban 4 helyszínen, Jászberényben, Jászárokszálláson, Jászfényszaron és Jászapátin is előzetes időpontfoglalás nélkül megtehetik. A 70. életévüket betöltött állampolgárok számára az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Trio FM mellette szól.

0: Szenát. A parlamentben az Országgyűlési Múzeum tárlatai is várják a látogatókat. Köszönetet mondott az egész országnak a miniszterelnök azért, hogy a nyáron többször is összefogott a nehéz helyzetekben. Magyar Péter a rendkívüli hőséget, az energiainfrastruktúra összeomlásának elkerülését és a paksi atomerőműnél végzett munkát emelte ki. Külön megköszönte azok munkáját, akik részt vettek a védekezésben. Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján bejelentette azt is, hogy a paksi atomerőmű vasárnaptól újraindul, és várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. Párbeszédet kezdeményeznek az ország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól a polgári demokraták. Mindenkit beszélgetésre hívnak, párthovatartozásra tekintet nélkül, közölte Navracsics Tibor. Az Orbán kormány volt közigazgatási és területfejlesztési minisztere úgy fogalmazott: a két politikai oldal szembenállása az ország egységét rombolja, ezért van szükség olyan párbeszédre, amely felülírja ezt. Csütörtök hajnalban és még délelőtt is több órán át támadta drónokkal és ballisztikus rakétákkal Oroszország Kijevet és környékét. Legalább 15-en meghaltak és több tucatnyian megsebesültek. Az ukrán elnök szerint összesen 30 lakóépület, egy általános iskola, egy óvoda és egy gyerekkórház is megrongálódott. Péntekre gyásznapot rendeltek el az ukrán fővárosban. Volodymyr Zelenszkij továbbra is Patriot elfogó rakétákat kér szövetségeseitől, mert ezek jelent az egyetlen hatékony védelmet a ballisztikus rakéta támadásokkal szemben. Közben Ukrajna is folytatta a dróntámadásokat, az orosz légvédelem csaknem 250 szerkezetet lőtt le, többségüket még távol Moszkvától. Rekordmagas a kánikula okozta halálesetek száma Németországban. A helyi egészségügyi hatóság az idei nyáron mintegy 14 ezerre becsüli a hőség miatt elhunytak számát. Franciaországban is hasonló a helyzet. Ott az áldozatok 85%-a 65 évnél idősebb volt. Az egészségügyi világszervezet szerint az ilyen hőhullámok visszatérő válsághelyzetek és az éghajlatváltozás miatt egyre intenzívebbek és gyakoribbak. Az ország nagy részén derült az égbolt, legfeljebb északon, északnyugaton lehetnek felhősebb tájak, arrafelé pénteken több helyen lehetnek záporok, heves zivatarok. Északa 17-24, napközben általában 31-38 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Idén is biztosít iskoláztatási támogatást a Jászboldogházi Önkormányzat, tájékoztatott Koczáné dr. Fehérvári Mária polgármester. A települési támogatás gyermekenként 20 000 forint. Iskola kezdési támogatásban részesülhet, azaz alapfokú oktatásban résztvevő, vagy középfokú, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató tanuló, akinek családjában az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 15-szörösét. Az iskola kezdési támogatás megállapításának feltétele, hogy a tanuló Jászboldogházi állandó lakcímmel rendelkezzen. A kérelemhez mellékelni kell az egyfőre jutó havi jövedelemről szóló igazolást és a Jászboldogházi állandó lakcím igazolása mellett a középfokú tanulói jogviszony fennállásáról szóló 30 napnál nem régebbi iskolalátogatás igazolást. Az általános iskolás gyermekek esetén nincs szükség az iskolalátogatási igazolásra. Az iskolakezdési támogatás szeptember 30-áig igényelhető. Több egészségügyi szakterület egyetemi és duális képzésű hallgatója választotta a nyári gyakorlatának helyszínéül a Jászberényi Szent Erzsébet Kórházat. Mint az intézmény főigazgatója dr. Besenyi Orsolya elmondta, a fiatalok több osztályon és területen vesznek részt a betegellátásban.
2: Tavasszal nagyon sok megkeresés érkezett hozzánk, a nyári gyakorlatukhoz befogadó nyilatkozatot adjunk ki. Jelenleg, ha összeszámolom mind az egyetemi és a duális képzésben résztvevőket, akkor több mint 40 hallgatónk van. 13-an egyetemi képzésben vannak, orvostanhallgatók, gyógytornászok, mentőtisztek, de van köztük biológus is. Nagyon büszke vagyok oktatási csoportunkra, hogy ilyen sok hallgatót be tudnak vonzani. Köszönöm a hallgatóknak is, hogy minket választanak. A kollégáimtól azt kértem, hogy a tanulóinkat szeretettel fogadják, tanítsák őket, és egy élmény alapú oktatásban vegyenek részt, hogy szeptemberben, amikor visszakerülnek az iskolapadba, jó érzéssel térjenek vissza, és későbbiekben pedig munkavállalóként tudjuk őket üdvözölni.
1: Várhatóan október közepére elkészül a Jászberényi vasútállomás épületének teljes körű felújítása. Mint a polgármester közölte, tavaly ősszel kapott tájékoztatást a MÁV pályaműködtetési ZRT fejlesztési és beruházási főigazgatóságáról, hogy a vasútállomás épülete új külsőt fog kapni. Budai Lóránt közösségi oldalán számolt be az eddigi munkálatokról. Az 1873-ban átadott épületben új utasmosdókat alakítanak ki, akadálymentesítik, és a váró csarnok is megújul, ahol új burkolat, álmenyezet és klimatizálás is megvalósul. Mindezek mellett további kerékpártárolókat is kihelyeznek. Jelenleg a peron felüli oldalon a verandatető javítása és az új héjazat készítése van folyamatban. Az épület külső nyílászáróit is kicserélik, amelyek az építéskori kialakításukat idézik majd vissza. A homlokzati vakolat javítása és átszínezése mellett homlokzati díszeket is felhelyeznek, melyeket archív felvételek alapján az önkormányzattal egyeztetve határoztak meg. A munkálatok megtervezésekor fontos szempont volt az épület eredeti megjelenésének visszaidézése, melyet az állomási névtábla és piktogramok cseréje is erősíteni fog. Számos idős ember használja még térségünkben is a régi formátumú személyt. Ezek augusztus 3-án érvényüket vesztették, mivel már nem felelnek meg az Európai Unióban egységesen alkalmazott biztonsági minimumkövetelményeknek. Az országgyűlés döntése nyomán azonban évvégéig még el lehet intézni a könyvformátumú okmányokkal egyes ügyeket. A belügyminisztérium arról tájékoztatott, hogy a magyar államkincstár nyugellátásainak és nyugdíjszerű ellátásainak átvételéhez, pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátások átvételéhez, egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, a közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítéséhez és anyakönyvi eljárásokhoz lehet még használni december 31-ig a régi személyi igazolványokat. A szaktárca továbbra is arra kéri az érintetteket, hogy mielőbb gondoskodjanak új igazolványok igényléséről. Ezt bármelyik kormányablakban, a Jászságban 4 helyszínen, Jászberényben, Jászárokszálláson, Jászfényszaron és Jászapátin is előzetes időpontfoglalás nélkül megtehetik. A 70. életévüket betöltött állampolgárok számára az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Mellette. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Köszönetet mondott az egész országnak a miniszterelnök azért, hogy a nyáron többször is összefogott a nehéz helyzetekben. Magyar Péter a rendkívüli hőséget, az energiainfrastruktúra összeomlásának elkerülését és a paksi atomerőműnél végzett munkát emelte ki. Külön megköszönte azok munkáját, akik részt vettek a védekezésben. Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján bejelentette azt is, hogy a paksi atomerőmű vasárnaptól újraindul, és várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. Üzenetet küldött Magyarországnak az Egyesült Államok a nemzeti ünnep alkalmából. Marco Rubio külügyminiszter azt írta, augusztus 20-a felidézi a két nemzet közötti erős történelmi köteléket, mint fogalmazott, a barátság az Egyesült Államok és Magyarország között, a szuverenitás iránti kölcsönös tiszteleten, a büszke örökségen és a nehezen kihívott szabadságon alapul. Párbeszédet kezdeményeznek az ország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól a polgári demokraták. Mindenkit beszélgetésre hívnak, párthovatartozásra tekintet nélkül, közölte Navracsics Tibor. Az Orbán kormány volt közigazgatási és területfejlesztési minisztere úgy fogalmazott, a két politikai oldal szembenállása az ország egységét rombolja, ezért van szükség olyan párbeszédre, amely felülírja ezt. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a Budai Várban. Az idei eseményen mintegy 800 népi kézműves vesz részt, a középpontban a fazekasság áll. A díszvendég a függetlenség 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok. A megnyitón Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arról beszélt. A politikának, a mindenkori kormánynak nem lehet más dolga, mint hagyni és lehetővé tenni, hogy az alkotó alkothasson, a mester mesterkedhessen. Elsüllyedt egy túlterhelt hajó Nigériában, eddig mintegy 40 gyermek holttestét találták meg, a kutatás még tart, közölte a Nemzeti Vízügyi Hatóság területi igazgatója. A baleset akkor történt, amikor az utasok a rizsföldekre tartottak dolgozni. A halálos kimenetelű hajóbalesetek gyakoriak Nigériában, ahol nem biztonságos a hajók üzemeltetése. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Újpesten 37,5 fokot mértek, ez 0,1 fokkal haladja meg a 2000-ben feljegyzett korábbi csúcsot. Kübekházán 39,5 fokig emelkedett a hőmérséklet, ezzel beállt az augusztus 20-ai országos melegrekord. Az ország nagy részén derült az égbolt, legfeljebb északon, északnyugaton lehetnek felhősebb tájak, arrafelé pénteken több helyen lehetnek záporok, heves zivatarok. Északa 17-24, napközben általában 31-38 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most!
3: És most!
4: Már is indul!

egy újabb óra a 97.7 Trio FM-en a Jászság kedvenceivel. Ez a hétvégi zeneturmix. 97.7 Trio FM. Melletted szól.

Mellette szól. Rio FM. Thank you.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Király Éva. Várhatóan október közepére elkészül a Jászberényi vasútállomás épületének teljes körű felújítása. Mint a polgármester közölte, tavaly ősszel kapott tájékoztatást a MÁV pályaműködtetési ZRT fejlesztési és beruházási főigazgatóságáról, hogy a vasútállomás épülete új külsőt fog kapni. Budai Lóránt közösségi oldalán számolt be az eddigi munkálatokról. Az 1873-ban átadott épületben új utasmosdókat alakítanak ki, akadálymentesítik, és a váró csarnok is megújul, ahol új burkolat, álmenyezet és klimatizálás is megvalósul. Mindezek mellett további kerékpártárolókat is kihelyeznek. Jelenleg a peron felüli oldalon a verandatető javítása és az új héjazat készítése van folyamatban. Az épület külső nyílászáróit is kicserélik, amelyek az építéskori kialakításukat idézik majd vissza. A homlokzati vakolat javítása és átszínezése mellett homlokzati díszeket is felhelyeznek, melyeket archív felvételek alapján az önkormányzattal egyeztetve határoztak meg. A munkálatok megtervezésekor fontos szempont volt az épület eredeti megjelenésének visszaidézése, melyet az állomási névtábla és piktogramok cseréje is erősíteni fog. Idén is biztosít iskoláztatási támogatást a Jászboldogházi önkormányzat, tájékoztatott Koczáné dr. Fehérvári Mária polgármester. A települési támogatás gyermekenként 20 000 forint. Iskola kezdési támogatásban részesülhet, azaz alapfokú oktatásban résztvevő, vagy középfokú, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató tanuló, akinek családjában az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 15-szörösét. Az iskola kezdési támogatás megállapításának feltétele, hogy a tanuló Jászboldogházi állandó lakcímmel rendelkezzen. A kérelemhez mellékelni kell az egyfőre jutó havi jövedelemről szóló igazolást és a Jászboldogházi állandó lakcím igazolása mellett a középfokú tanulói jogviszony fennállásáról szóló 30 napnál nem régebbi iskolalátogatás igazolást. Az általános iskolás gyermekek esetén nincs szükség az iskolalátogatási igazolásra. Az iskolakezdési támogatás szeptember 30-áig igényelhető. Több egészségügyi szakterület egyetemi és duális képzésű hallgatója választotta a nyári gyakorlatának helyszínéül a Jászberényi Szent Erzsébet kórházat. Mint az intézmény főigazgatója dr. Besenyi Orsolya elmondta, a fiatalok több osztályon és területen vesznek részt a betegellátásban.
2: Tavasszal nagyon sok megkeresés érkezett hozzánk, a nyári gyakorlatukhoz befogadó nyilatkozatot adjunk ki. Jelenleg, ha összeszámolom mind az egyetemi és a duális képzésben résztvevőket, akkor több mint 40 hallgatónk van. 13-an egyetemi képzésben vannak, ők orvostanhallgatók, gyógytornászok, mentőtisztek, de van köztük biológus is. Nagyon büszke vagyok oktatási csoportunkra, hogy ilyen sok hallgatót be tudnak vonzani. Köszönöm a hallgatóknak is, hogy minket választanak. A kollégáimtól azt kértem, hogy a tanulóinkat szeretettel fogadják, tanítsák őket, és egy élmény alapú oktatásban vegyenek részt, hogy szeptemberben, amikor visszakerülnek az iskolapadba, jó érzéssel térjenek vissza, és későbbiekben pedig munkavállalóként tudjuk őket üdvözölni.
1: Számos idős ember használja még térségünkben is a régi formátumú személyét. Ezek augusztus 3-án érvényüket vesztették, mivel már nem felelnek meg az Európai Unióban egységesen alkalmazott biztonsági minimumkövetelményeknek. Az országgyűlés döntése nyomán azonban év végéig még el lehet intézni a könyvformátumú okmányokkal egyes ügyeket. A belügyminisztérium arról tájékoztatott, hogy a magyar államkincstár nyugellátásainak és nyugdíjszerű ellátásainak átvételéhez, pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátások átvételéhez, egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, a közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítéséhez és anyakönyvi eljárásokhoz lehet még használni december 31-ig a régi személyigazolványokat. A szaktárca továbbra is arra kéri az érintetteket, hogy mielőbb gondoskodjanak új igazolványok igényléséről. Ezt bármelyik kormányablakban, a Jászságban 4 helyszínen, Jászberényben, Jászárokszálláson, Jászfényszaron és Jászapátin is előzetes időpontfoglalás nélkül megtehetik. A 70. életévüket betöltött állampolgárok számára az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A Jászság kedvencei éjjel-nappal.
3: Jó FM. Melletted szól.

Hétvégi Zeneturmix. Merüljön el a zene varázsában a Hétvégi Zeneturmix-szal. Minden szombat és vasárnap 18 órától.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Megnyílt az Országháza nagy közönség előtt az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők 10-től este 18 óráig ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupola csarnokot és a Szent Koronát. A parlamentben az Országgyűlési Múzeum tárlatai is várják a látogatókat. A nemzeti ünnepen sem állhat meg a munka Paksnál, mondta a közösségi oldalára feltöltött videóban a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, csak a bal parton eddig körülbelül 4000 tonna követ építettek be, a jobb parton pedig ennek a többszörösét. A tárca vezető hozzátette, a vízügy kérésére a Dunai hajóutat mindaddig biztosítják, ameddig az lehetséges. Ruszin Szendi Romulus egyúttal köszönetet mondott a felajánlásokért és az állomány munkájáért. Csütörtök hajnalban és még délelőtt is több órán át támadta drónokkal és ballisztikus rakétákkal Oroszország Kijevet és környékét. Legalább 15-en meghaltak és több tucatnyian megsebesültek. Az ukrán elnök szerint összesen 30 lakóépület, egy általános iskola, egy óvoda és egy gyerekkórház is megrongálódott. Péntekre gyásznapot rendeltek el az ukrán

0: A politikai folytonosságra is szükség van, de ma már úgy látja, hogy a képviseleténél a párt megújulása a fontosabb. Döntésével ehhez szeretne hozzájárulni. Lázár János lemondására reagált a Fidesz frakció, azt írták. A döntés a párt tervezett átalakításának része. Rekordmagas a kánikula okozta halálesetek száma Németországban. A német egészségügyi hatóság az idei nyáron mintegy 14 ezerre becsüli a hőség miatt elhunytak számát. Az intézet arra is felhívta a figyelmet, hogy a hőhullámok az éghajlatváltozás miatt egyre intenzívebbek és gyakoribbak. Az előző rekordot 2018-ban jegyezték fel, akkor 8900 volt a kánikula miatti halálesetek becsült száma. Az ország nagy részén derült az égbolt, legfeljebb északon, északnyugaton lehetnek felhősebb tájak, arrafelé pénteken több helyen lehetnek záporok, heves zivatarok. Északa 17-24, napközben általában 31-38 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnémetné Királyéva. Idén is biztosít iskoláztatási támogatást a Jászboldogházi önkormányzat, tájékoztatott Koczáné dr. Fehérvári Mária polgármester. A települési támogatás gyermekenként 20 000 forint. Iskola kezdési támogatásban részesülhet, azaz alapfokú oktatásban résztvevő, vagy középfokú, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató tanuló, akinek családjában az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 15-szörösét. Az iskola kezdési támogatás megállapításának feltétele, hogy a tanuló Jászboldogházi állandó lakcímmel rendelkezzen. A kérelemhez mellékelni kell az egyfőre jutó havi jövedelemről szóló igazolást, és a Jászboldogházi állandó lakcím igazolása mellett a középfokú tanulói jogviszony fennállásáról szóló 30 napnál nem régebbi iskolalátogatás igazolást. Az általános iskolás gyermekek esetén nincs szükség az iskolalátogatási igazolásra. Az iskolakezdési támogatás szeptember 30-áig igényelhető. Több egészségügyi szakterület egyetemi és duális képzésű hallgatója választotta a nyári gyakorlatának helyszínéül a Jászberényi Szent Erzsébet Kórházat. Mint az intézmény főigazgatója dr. Besenyi Orsolya elmondta, a fiatalok több osztályon és területen vesznek részt a betegellátásban.
2: Tavasszal nagyon sok megkeresés érkezett hozzánk, a nyári gyakorlatokhoz befogadó nyilatkozatot adjunk ki. Jelenleg, ha összeszámolom mind az egyetemi és a duális képzésben résztvevőket, akkor több mint 40 hallgatónk van. 13-an egyetemi képzésben vannak, orvostanhallgatók, gyógytornászok, mentőtisztek, de van köztük biológus is. Nagyon büszke vagyok oktatási csoportunkra, hogy ilyen sok hallgatók be tudnak vonzani. Köszönöm a hallgatóknak is, hogy minket választanak. A kollégáimtól azt kértem, hogy a tanulóinkat szeretettel fogadják, tanítsák őket, és egy élmény alapú oktatásban vegyenek részt, hogy szeptemberben, amikor visszakerülnek az iskolapadba, jó érzéssel térjenek vissza, és későbbiekben pedig munkavállalóként tudjuk őket üdvözölni.
1: Várhatóan október közepére elkészül a Jászberényi vasútállomás épületének teljes körű felújítása. Mint a polgármester közölte, tavaly ősszel kapott tájékoztatást a MÁV pályaműködtetési ZRT fejlesztési és beruházási főigazgatóságáról, hogy a vasútállomás épülete új külsőt fog kapni. Budai Lóránt közösségi oldalán számolt be az eddigi munkálatokról. Az 1873-ban átadott épületben új utasmosdókat alakítanak ki, akadálymentesítik, és a váró csarnok is megújul, ahol új burkolat, álmenyezet és klimatizálás is megvalósul. Mindezek mellett további kerékpártárolókat is kihelyeznek. Jelenleg a peron felüli oldalon a verandatető javítása és az új héjazat készítése van folyamatban. Az épület külső nyílászáróit is kicserélik, amelyek az építéskori kialakításukat idézik majd vissza. A homlokzati vakolat javítása és átszínezése mellett homlokzati díszeket is felhelyeznek, melyeket archív felvételek alapján az önkormányzattal egyeztetve határoztak meg. A munkálatok megtervezésekor fontos szempont volt az épület eredeti megjelenésének visszaidézése, melyet az állomási névtábla és piktogramok cseréje is erősíteni fog. Számos idős ember használja még térségünkben is a régi formátumú személyt. Ezek augusztus 3-án érvényüket vesztették, mivel már nem felelnek meg az Európai Unióban egységesen alkalmazott biztonsági minimumkövetelményeknek. Az országgyűlés döntése nyomán azonban év végéig még el lehet intézni a könyvformátumú okmányokkal egyes ügyeket. A belügyminisztérium arról tájékoztatott, hogy a magyar államkincstár nyugellátásainak és nyugdíjszerű ellátásainak átvételéhez, pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátások átvételéhez, egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, a közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítéséhez és anyakönyvi eljárásokhoz lehet még használni december 31-ig a régi személyi igazolványokat. A szaktárca továbbra is arra kéri az érintetteket, hogy mielőbb gondoskodjanak új igazolványok igényléséről. Ezt bármelyik kormányablakban, a Jászságban 4 helyszínen, Jászberényben, Jászárokszálláson, Jászfényszaron és Jászapátin is előzetes időpontfoglalás nélkül megtehetik. A 70. életévüket betöltött állampolgárok számára az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes.
0: Mellette szól.
3: Trio FM.
0: Trio FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Megnyílt az Országháza nagy közönség előtt az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők 10-től este 18 óráig ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupola csarnokot és a Szent Koronát. A parlamentben az Országgyűlési Múzeum tárlatai is várják a látogatókat. Köszönetet mondott az egész országnak a miniszterelnök azért, hogy a nyáron többször is összefogott a nehéz helyzetekben. Magyar Péter a rendkívüli hőséget, az energiainfrastruktúra összeomlásának elkerülését és a paksi atomerőműnél végzett munkát emelte ki. Külön megköszönte azok munkáját, akik részt vettek a védekezésben. Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján bejelentette azt is, hogy a paksi atomerőmű vasárnaptól újraindul, és várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. Párbeszédet kezdeményeznek az ország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól a polgári demokraták. Mindenkit beszélgetésre hívnak, párthovatartozásra tekintet nélkül, közölte Navracsics Tibor. Az Orbán kormány volt közigazgatási és területfejlesztési minisztere úgy fogalmazott: a két politikai oldal szembenállása az ország egységét rombolja, ezért van szükség olyan párbeszédre, amely felülírja ezt. Csütörtök hajnalban és még délelőtt is több órán át támadta drónokkal és ballisztikus rakétákkal Oroszország Kijevet és környékét. Legalább 15-en meghaltak és több tucatnyian megsebesültek. Az ukrán elnök szerint összesen 30 lakóépület, egy általános iskola, egy óvoda és egy gyerekkórház is megrongálódott. Péntekre gyásznapot rendeltek el az ukrán fővárosban. Volodymyr Zelenszkij továbbra is Patriot elfogó rakétákat kér szövetségeseitől, mert ezek jelent az egyetlen hatékony védelmet a ballisztikus rakéta támadásokkal szemben. Közben Ukrajna is folytatta a dróntámadásokat. Az orosz légvédelem csaknem 250 szerkezetet lőtt le, többségüket még távol Moszkvától. Rekordmagas a kánikula okozta halálesetek száma Németországban. A helyi egészségügyi hatóság az idei nyáron mintegy 14 ezerre becsüli a hőség miatt elhunytak számát. Franciaországban is hasonló a helyzet. Ott az áldozatok 85%-a 65 évnél idősebb volt. Az egészségügyi világszervezet szerint az ilyen hőhullámok visszatérő válsághelyzetek és az éghajlatváltozás miatt egyre intenzívebbek és gyakoribbak. Az ország nagy részén derült az égbolt, legfeljebb északon, északnyugaton lehetnek felhősebb tájak, arrafelé pénteken több helyen lehetnek záporok, heves zivatarok. Északa 17-24, napközben általában 31-38 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Velünk, köztünk, rólunk. A Trio FM regionális hírei.
1: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Kisnőmetné Király Éva. Várhatóan október közepére elkészül a Jászberényi vasútállomás épületének teljes körű felújítása. Mint a polgármester közölte, tavaly ősszel kapott tájékoztatást a MÁV pályaműködtetési ZRT fejlesztési és beruházási főigazgatóságáról, hogy a vasútállomás épülete új külsőt fog kapni. Budai Lóránt közösségi oldalán számolt be az eddigi munkálatokról. Az 1873-ban átadott épületben új utasmosdókat alakítanak ki, akadálymentesítik, és a váró csarnok is megújul, ahol új burkolat, álmenyezet és klimatizálás is megvalósul. Mindezek mellett további kerékpártárolókat is kihelyeznek. Jelenleg a peron felüli oldalon a verandatető javítása és az új héjazat készítése van folyamatban. Az épület külső nyílászáróit is kicserélik, amelyek az építéskori kialakításukat idézik majd vissza. A homlokzati vakolat javítása és átszínezése mellett homlokzati díszeket is felhelyeznek, melyeket archív felvételek alapján az önkormányzattal egyeztetve határoztak meg. A munkálatok megtervezésekor fontos szempont volt az épület eredeti megjelenésének visszaidézése, melyet az állomási névtábla és piktogramok cseréje is erősíteni fog. Idén is biztosít iskoláztatási támogatást a Jászboldogházi önkormányzat, tájékoztatott Koczáné dr. Fehérvári Mária polgármester. A települési támogatás gyermekenként 20 000 forint, iskola kezdési támogatásban részesülhet azaz alapfokú oktatásban résztvevő, vagy középfokú, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató tanuló, akinek családjában az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 15-szörösét. Az iskola kezdési támogatás megállapításának feltétele, hogy a tanuló Jászboldogházi állandó lakcímmel rendelkezzen. A kérelemhez mellékelni kell az egyfőre jutó havi jövedelemről szóló igazolást, és a Jászboldogházi állandó lakcím igazolása mellett a középfokú tanulói jogviszony fennállásáról szóló 30 napnál nem régebbi iskolalátogatás igazolást. Az általános iskolás gyermekek esetén nincs szükség az iskolalátogatási igazolásra. Az iskolakezdési támogatás szeptember 30-áig igényelhető. Több egészségügyi szakterület egyetemi és duális képzésű hallgatója választotta a nyári gyakorlatának helyszínéül a Jászberényi Szent Erzsébet kórházat. Mint az intézmény főigazgatója dr. Besenyi Orsolya elmondta, a fiatalok több osztályon és területen vesznek részt a betegellátásban.
2: Tavasszal nagyon sok megkeresés érkezett hozzánk, a nyári gyakorlatukhoz befogadó nyilatkozatot adjunk ki. Jelenleg, ha összeszámolom mind az egyetemi és a duális képzésben résztvevőket, akkor több mint 40 hallgatónk van. 13-an egyetemi képzésben vannak, orvostan hallgatók, gyógytornászok, mentőtisztek, de van köztük biológus is. Nagyon büszke vagyok oktatási csoportunkra, hogy ilyen sok hallgatót be tudnak vonzani. Köszönöm a hallgatóknak is, hogy minket választanak. A kollégáimtól azt kértem, hogy a tanulóinkat szeretettel fogadják, tanítsák őket, és egy élmény alapú oktatásban vegyenek részt, hogy szeptemberben, amikor visszakerülnek az iskolapadba, jó érzéssel térjenek vissza, és későbbiekben pedig munkavállalóként tudjuk őket üdvözölni.
1: Számos idős ember használja még térségünkben is a régi formátumú személyét. Ezek augusztus 3-án érvényüket vesztették, mivel már nem felelnek meg az Európai Unióban egységesen alkalmazott biztonsági minimumkövetelményeknek. Az országgyűlés döntése nyomán azonban évvégéig még el lehet intézni a könyvformátumú okmányokkal egyes ügyeket. A belügyminisztérium arról tájékoztatott, hogy a magyar államkincstár nyugellátásainak és nyugdíjszerű ellátásainak átvételéhez, pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátások átvételéhez, egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez, a közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítéséhez és anyakönyvi eljárásokhoz lehet még használni december 31-ig a régi személyi igazolványokat. A szaktárca továbbra is arra kéri az érintetteket, hogy mielőbb gondoskodjanak új igazolványok igényléséről. Ezt bármelyik kormányablakban, a Jászságban 4 helyszínen, Jászberényben, Jászárokszálláson, Jászfényszaron és Jászapátin is előzetes időpontfoglalás nélkül megtehetik. A 70. életévüket betöltött állampolgárok számára az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Köszönetet mondott az egész országnak a miniszterelnök azért, hogy a nyáron többször is összefogott a nehéz helyzetekben. Magyar Péter a rendkívüli hőséget, az energiainfrastruktúra összeomlásának elkerülését és a paksi atomerőműnél végzett munkát emelte ki. Külön megköszönte azok munkáját, akik részt vettek a védekezésben. Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján bejelentette azt is, hogy a paksi atomerőmű vasárnaptól újraindul, és várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. Üzenetet küldött Magyarországnak az Egyesült Államok a nemzeti ünnep alkalmából. Marco Rubio külügyminiszter azt írta, augusztus 20-a felidézi a két nemzet közötti erős történelmi köteléket, mint fogalmazott a barátság az Egyesült Államok és Magyarország között, a szuverenitás iránti kölcsönös tiszteleten, a büszke örökségen és a nehezen kihívott szabadságon alapul. Párbeszédet kezdeményeznek az ország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól a polgári demokraták. Mindenkit beszélgetésre hívnak, párthovatartozásra tekintet nélkül, közölte Navracsics Tibor. Az Orbán kormány volt közigazgatási és területfejlesztési minisztere úgy fogalmazott, a két politikai oldal szembenállása az ország egységét rombolja, ezért van szükség olyan párbeszédre, amely felülírja ezt. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a Budai Várban. Az idei eseményen mintegy 800 népi kézműves vesz részt. A középpontban a fazekasság áll. A díszvendég a függetlenség 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok. A megnyitón Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arról beszélt. A politikának, a mindenkori kormánynak nem lehet más dolga, mint hagyni és lehetővé tenni, hogy az alkotó alkothasson, a mester mesterkedhessen. Elsüllyedt egy túlterhelt hajó Nigériában, eddig mintegy 40 gyermek holttestét találták meg, a kutatás még tart, közölte a Nemzeti Vízügyi Hatóság területi igazgatója. A baleset akkor történt, amikor az utasok a rizsföldekre tartottak dolgozni. A halálos kimenetelű hajóbalesetek gyakoriak Nigériában, ahol nem biztonságos a hajók üzemeltetése. Megdőlt a fővárosi melegrekord. Újpesten 37,5 fokot mértek, ez 0,1 fokkal haladja meg a 2000-ben feljegyzett korábbi csúcsot. Kübekházán 39,5 fokig emelkedett a hőmérséklet, ezzel beállt az augusztus 20-ai országos melegrekord. Az ország nagy részén derült az égbolt, legfeljebb északon, északnyugaton lehetnek felhősebb tájak, arrafelé pénteken több helyen lehetnek záporok, heves zivatarok. Északa 17-24, napközben általában 31-38 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: I guess you moved on really easily.
1: Kapcsoljon a hétvégi zeneturmixra, és élvezze a slágereinket akár egész éjjel.

0: Rio FM. Mellette szól.
1: Lotfi Begi. Kolányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.

Hiányoztál, semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe. Új

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Megnyílt az Országháza nagy közönség előtt az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából. Az érdeklődők 10-től este 18 óráig ingyenesen tekinthetik meg a díszlépcsőházat, a kupola csarnokot és a Szent Koronát. A parlamentben az Országgyűlési Múzeum tárlatai is várják a látogatókat. A nemzeti ünnepen sem állhat meg a munka Paksnál, mondta a közösségi oldalára feltöltött videóban a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulusz hangsúlyozta, csak a bal parton eddig körülbelül 4000 tonna követ építettek be, a jobb parton pedig ennek a többszörösét. A tárca vezető hozzátette, a vízügy kérésére a Dunai hajóutat mindaddig biztosítják, ameddig az lehetséges. Ruszin Szendi Romulusz egyúttal köszönetet mondott a felajánlásokért és az állomány munkájáért. Csütörtök hajnalban és még délelőtt is több órán át támadta drónokkal és ballisztikus rakétákkal Oroszország Kijevet és környékét. Legalább 15-en meghaltak és több tucatnyian megsebesültek. Az ukrán elnök szerint összesen 30 lakóépület, egy általános iskola, egy óvoda és egy gyerekkórház is megrongálódott. Péntekre gyásznapot rendeltek el az ukrán fővárosban. Volodymyr Zelenszkij továbbra is Patriot elfogó rakétákat kér szövetségeseitől, mert ezek jelentik az egyetlen hatékony védelmet a ballisztikus rakéta támadásokkal szemben. Közben Ukrajna is folytatta a dróntámadásokat. Az orosz légvédelem csaknem 250 szerkezetet lőtt le, többségüket még távol Moszkvától. Lemondott országgyűlési képviselői mandátumáról Lázár János. A korábbi közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán azt írta, a Fidesz képviselőcsoportjának megalakulásakor még egyetértett a párt vezetéssel abban, hogy a Fidesz megújulása mellett a politikai folytonosságra is szükség van, de ma már úgy látja, hogy a képviseleténél a párt megújulása a fontosabb. Döntésével ehhez szeretne hozzájárulni. Lázár János lemondására reagált a Fidesz frakció, azt írta. A döntés a párt tervezett átalakításának része. Rekordmagas a kánikula okozta halálesetek száma Németországban. A német egészségügyi hatóság az idei nyáron mintegy 14 000-re becsüli a hőség miatt elhunytak számát. Az intézet arra is felhívta a figyelmet, hogy a hőhullámok az éghajlatváltozás miatt egyre intenzívebbek és gyakoribbak. Az előző rekordot 2018-ban jegyezték fel, akkor 8900 volt a kánikula miatti halálesetek becsült száma.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: 97.7 Trio FM. Melletted szól.
1: A hangot küldöm el, a széllel már nem kell. Az eső mossa szét, közben mennydörög az ég. Sok falevél zúgja el, hogy így hagysz el. Hát így hagysz el.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Köszönetet mondott az egész országnak a miniszterelnök azért, hogy a nyáron többször is összefogott a nehéz helyzetekben. Magyar Péter a rendkívüli hőséget, az energiainfrastruktúra összeomlásának elkerülését és a paksi atomerőműnél végzett munkát emelte ki. Külön megköszönte azok munkáját, akik részt vettek a védekezésben. Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján bejelentette azt is, hogy a paksi atomerőmű vasárnaptól újraindul, és várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. Üzenetet küldött Magyarországnak az Egyesült Államok a nemzeti ünnep alkalmából. Marco Rubio külügyminiszter azt írta, augusztus 20-a felidézi a két nemzet közötti erős történelmi köteléket, mint fogalmazott, a barátság az Egyesült Államok és Magyarország között, a szuverenitás iránti kölcsönös tiszteleten, a büszke örökségen és a nehezen kihívott szabadságon alapul. Párbeszédet kezdeményeznek az ország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól a polgári demokraták. Mindenkit beszélgetésre hívnak, párthovatartozásra tekintet nélkül, közölte Navracsics Tibor. Az Orbán kormány volt közigazgatási és területfejlesztési minisztere úgy fogalmazott, a két politikai oldal szembenállása az ország egységét rombolja, ezért van szükség olyan párbeszédre, amely felülírja ezt. Elkezdődött a mesterségek ünnepe a Budai Várban. Az idei eseményen mintegy 800 népi kézműves vesz részt, a középpontban a fazekasság áll. A díszvendég a függetlenség 250. évfordulóját ünneplő Amerikai Egyesült Államok. A megnyitón Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter arról beszélt, a politikának, a mindenkori kormánynak nem lehet más dolga, mint hagyni és lehetővé tenni, hogy az alkotó alkothasson, a mester mesterkedhessen. Elsüllyedt egy túlterhelt hajó Nigériában, eddig mintegy 40 gyermek holttestét találták meg, a kutatás még tart, közölte a Nemzeti Vízügyi Hatóság területi igazgatója. A baleset akkor történt, amikor az utasok a rizsföldekre tartottak dolgozni. A halálos kimenetelű hajóbalesetek gyakoriak Nigériában, ahol nem biztonságos a hajók üzemeltetése. Megdőlt a fővárosi melegrekord, Újpesten 37,5 fokot mértek, ez 0,1 fokkal haladja meg a 2000-ben feljegyzett korábbi csúcsot. Kübekházán 39,5 fokig emelkedett a hőmérséklet, ezzel beállt az augusztus 20-ai országos melegrekord. Az ország nagy részén derült az égbolt, legfeljebb északon, északnyugaton lehetnek felhősebb tájak, arrafelé pénteken több helyen lehetnek záporok, heves zivatarok. Északa 17-24, napközben általában 31-38 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Melletted.
0: Melletted.
2: Rio FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Megnyílt az Országháza nagy közönség.

0: részt vettek a védekezésben. Magyar Péter a Tisza-szigetek országos találkozóján bejelentette azt is, hogy a paksi atomerőmű vasárnaptól újraindul, és várhatóan jövő csütörtöktől teljes kapacitással üzemel. Párbeszédet kezdeményeznek az ország jövőjéről és az elmúlt 36 év tanulságairól a polgári demokraták. Mindenkit beszélgetésre hívnak, párthovatartozásra tekintet nélkül, közölte Navracsics Tibor. Az Orbán kormány volt közigazgatási és területfejlesztési minisztere úgy fogalmazott: a két politikai oldal szembenállása az ország egységét rombolja, ezért van szükség olyan párbeszédre, amely felülírja ezt. Csütörtök hajnalban és még délelőtt is több órán át támadta drónokkal és ballisztikus rakétákkal Oroszország Kijevet és környékét. Legalább 15-en meghaltak és több tucatnyian megsebesültek. Az ukrán elnök szerint összesen 30 lakóépület, egy általános iskola, egy óvoda és egy gyerekkórház is megrongálódott. Péntekre gyásznapot rendeltek el az ukrán fővárosban. Volodymyr Zelenszkij továbbra is Patriot elfogó rakétákat kér szövetségeseitől, mert ezek jelent az egyetlen hatékony védelmet a ballisztikus rakéta támadásokkal szemben. Közben Ukrajna is folytatta a dróntámadásokat. Az orosz légvédelem csaknem 250 szerkezetet lőtt le, többségüket még távol Moszkvától. Rekordmagas a kánikula okozta halálesetek száma Németországban. A helyi egészségügyi hatóság az idei nyáron mintegy 14 ezerre becsüli a hőség miatt elhunytak számát. Franciaországban is hasonló a helyzet. Ott az áldozatok 85%-a 65 évnél idősebb volt. Az egészségügyi világszervezet szerint az ilyen hőhullámok visszatérő válsághelyzetek és az éghajlatváltozás miatt egyre intenzívebbek és gyakoribbak. Az ország nagy részén derült az égbolt, legfeljebb északon, északnyugaton lehetnek felhősebb tájak, arrafelé pénteken több helyen lehetnek záporok, heves zivatarok. Északa 17-24, napközben általában 31-38 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.